Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Köszi, hogy ilyen korán is minket hallgatsz. Azért egy-két hónapja mennyire vágytunk a hűvösebb időre, és végre hajnalban is már este is azért elkél egy pulóver. De az is lehet, hogy csak én vagyok ilyen fázós. Na de fázni délután nem fogunk, igazi strandidő lesz. Jól hallottad, 33 fokot mérhetünk, így készülj programokkal. Na meg mondok egy menő dolgot, nyugdíjas karatésok készülnek világrekordra Szegeden. Erről is hallhatsz bővebben a hírekben hamarosan. Nyugdíjas karatésok készülnek világrekordra Szegeden. Az egészség megőrzi és önvédelem nyugdíjasoknak program 3 éve indult, és mostanra már több mint 700 nyugdíjas kapcsolódott be. A rekord kísérlet jövő hét szombaton 11:30-től lesz a Szegedi Városi Sportcsarnokban, de az érdeklődőket már 9 órától színes sportbemutatók várják. Sihán Zsiga Zsolt, az egészségmegőrzés és tehetséggondozás alapítvány elnöke a felkészülésről beszélt.
1: 3 éve készülünk erre, a szegediekkel 2 éve. De a célunk az volt, hogy próbáljunk meg egy olyan rekordot felállítani, amit még a világon senki nem próbált. Egyrészt a tömeg, a másik az életkor, és ami még nagyon fontos, a 33 karate technika 666 ismétlés számmal lévő végrehajtása, ami több mint 15 percig történik.
0: Eltűnt egy 29 éves Csongrád-Csanád vármegyei férfi. Szögedi József augusztus 31-én a reggeli órákban a csongrádi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. Azóta életjelet nem adott magáról. A férfi 175 cm magas, vékony testalkatú és rövid barna hajú. Eltűnésekor sárga vagy fehér rövidújú pólót, kék rövid nadrágot és fekete cipőt viselt. Fotóját a polisz.hu-n lehet megnézni. A rendőrök kérik, aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. Mostantól kórházanként is böngészhetők a kórházi fertőzések adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ interaktív felületén elsőként a súlyos hasmenést okozó fertőzések és a kórházi járványok számai jelentek meg. A Direkt 36 azt írja, tavaly országosan 6772 ilyen fertőzést jelentettek, miközben a kórházi járványok száma 5 év alatt több mint 4-szeresére nőtt. A leginkább kiugró a budapesti Délpesti Centrum Kórház a legmagasabb szintű ellátást nyújtó nagy intézmények között. Az átlagnál kedvezőtlenebb a helyzet a budapesti Honvéd Kórházban is. A második szintű, jellemzően nagyvárosi kórházak között a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórháznál, a kistarcsai Flór Ferenc Kórháznál és a szintén budapesti Jan Ferenc Kórháznál mutatnak aggasztó anomáliát a számok. És igazi csemegével készülnek a Joy Division rajongóinak. Szeptember 25-én jelenik meg az Eternal Live című 14 CD-s és 2 DVD-s koncertdoboz, amelynek nagy része eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz. A Joy Division-t ráadásul novemberben beiktatják a Rock and Roll hírességek csarnokába. A zenekar frontembere Ian Curtis mindössze 23 éves volt, amikor 1980 májusában meghalt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. 88.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szívdobbanással? Egy a csend elfogy el, egy a vízhangnak felel.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a héten ma lesz a legmelegebb. Közös biciklizés, jóga és rajzverseny várja a szegedieket a szívünk napján. Még nem késő megtervezni a gyermekekkel az iskolába eljutás útvonalát, és nyugdíjas karatésok készülnek világrekordra Szegeden. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 5-én Fáy Bernitől. Közös biciklizés, torna és rajzverseny várja a szegedieket a szívünk napján. A szív- és érrendszeri betegségek még mindig a vezető halálokok között szerepelnek Magyarországon, ezért is fontos, hogy odafigyeljünk az életmódunkra, kerüljük a finomított szénhidrátokat, a dohányzást és a stresszt. A rendezvényt jövő hét vasárnap tartják az Agórában és a Ligetben. Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrum igazgatója a szívbetegségek megelőzéséről beszélt.
1: Ha ki kellene emelnem egyetlen dolgot, amit ma mindenki megtehet a saját szívéért, az, hogy mindenki elmegy egy 30 perces sétára, vagy pedig időpontot kérnek egy rutinszerű vérnyomás mérésre. Vigyázzunk egymásra, és figyeljünk a testünk jelzéseire, mert sajnos a szívünknek nincsen pótalkatrésze.
0: Eltűnt egy 29 éves Csongrád Csanád vármegyei férfi. Szögedi József augusztus 31-én a reggeli órákban a csongrádi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. Azóta életjelet nem adott magáról. A férfi 175 cm magas, vékony testalkatú és rövid barna hajú. Eltűnésekor sárga vagy fehér rövidújú pólót, kék rövid nadrágot és fekete cipőt viselt. Fotóját a polisz.hu-n lehet megnézni. A rendőrök kérik, aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen. A felújított Széchenyi téri és környező utcák műszaki átadása elkezdődött, így kedden visszaáll az eredeti forgalmi rend. Szeptember 8-án üzemkezdettől az eredeti megállójukban állnak meg a trolik és autóbuszok. Az autóforgalmat és a kerékpárosokat fokozatosan engedik vissza a térre és a környező utcákba az eredeti közlekedési rend szerint, ahogyan az útburkolati jelek és a kreszttáblák helyükre kerülnek. A parkolást ugyancsak fokozatosan állítják vissza. A szegedi önkormányzat a következő hetekben útfelújítást végeztet a Szilléri sugárúton és a Bakai Nándor utcán, valamint vízvezetéket cseréltet a Szent Ferenc utcán, a Vadász utcán, a Füredi utcán, a Jósika utcán, a Gyöngytyúk utcán és a Derkovics fasoron. Még nem késő megtervezni a gyermekekkel az iskolába eljutás útvonalát, hívja fel a figyelmet a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság. Fontos, hogy a szülők készítsék fel a gyermekeket a balesetveszélyes szituációkra, csomópontokra, és beszéljék meg a biztonságos átkelés lehetőségeit. Célszerű útvonalbejárást tartani, amely során a gyermek személyesen gyakorolhatja be a biztonságos közlekedés alapvető szabályait. Vad Róbert sajtószóvivő szerint az a legfontosabb, hogy reggelente ne kelljen rohanni, így könnyebben elkerülhetőek a balesetek is.
2: A gyermekek biztonságos eljutása az iskolákhoz kiemelt jelentőségű kérdés a tanévkezdés időszakában. Az iskolába történő eljutáshoz szükséges időt körültekintően számítsák ki. Időben induljanak, és ezzel elkerülik a kapkodást, a figyelmetlenséget, ami balesetveszélyes szituációkat szülhet.
0: Nyugdíjas karatésok készülnek világrekordra Szegeden. Az egészség megőrzés önvédelem nyugdíjasoknak program 3 éve indult, és mostanra már több mint 700 nyugdíjas kapcsolódott be. A rekord kísérlet jövő hét szombaton 11:30-tól lesz a Szegedi Városi Sportcsarnokban, de az érdeklődőket már 9 órától színes sportbemutatók várják. Sihán Zsiga Zsolt, az egészségmegőrzés és tehetséggondozás alapítvány elnöke a felkészülésről beszélt.
3: 3 éve készülünk erre, a szegediekkel 2 éve. De a célunk az volt, hogy próbáljunk meg egy olyan rekordot felállítani, amit még a világon senki nem próbált. Egyrészt a tömeg, a másik az életkor, és ami még nagyon fontos, a 33 karate technika 666 ismétlés számmal lévő végrehajtása, ami több mint 15 percig történik.
0: Mesterséges intelligenciával segítenék a tejtermelő gazdaságokat. A Milkman Kft. És a Szegedi Tudomány Egyetem új okosrendszere a tehenek egészségi állapotát és a termelést is folyamatosan figyeli. A technológia többek között a betegségek korai felismerésében és a takarmányozás optimalizálásában segíthet. A legfinomabb halászlevet kóstolhatjuk ma a Tiszai Halfűző Fesztiválon, állítják a szervezők. A hagyományos szegedi közösségi főzésen idén 21 szervezet mintegy 1000 fű ragadt fakanalat. A színpadi programok délelőtt 10 órától kezdődnek a partfürdőn, ahol egyebek mellett mini vidámpark és hagyományőrző kézműves foglalkozások várják a kikapcsolódni vágyókat. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Főigazgatója a fesztivál kialakulásáról mesélt.
4: Tulajdonképpen ez a Nagy Hal Fesztivál egyik kísérő rendezvénye volt az elmúlt időszakban, folyamatosan, mert hogy ez az a közösségi főzés, ez minden évben a partfürdőn megvalósult. Úgyhogy mi ezt a hagyományt vittük tovább az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 évben.
0: Kigyulladt egy autó az M5-ösön Csengelénél. Az autóban egyedül ülő román vendégmunkás füstöt vett észre a motorházban és a leálló sávba kormányzott. Még időben ki tudott szállni, mielőtt a benzines autó lángra kapott. A kisteleki tűzoltók egy vízsugárral oltották el az autót. A lángoló járműtől az aszfalt egy része is megégett. A vasúti sineknél találtak rá egy zavart állapotú fiatal nőre. Szeptember 2-án egy lakossági bejelentés alapján a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai az Altyú és Hódmezővásárhely közötti vasúti sinekhez vonultak, egy fiatal nő miatt hívták őket. A gyors intézkedésnek köszönhetően időben biztonságba helyezték, így nem történt baja.
5: Jó reggelt kívánok! A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallják. Remekül szerepel az MVM Szegedi Vízisport Egyesület a Szolnokon zajló kajakkenu országos bajnokságon. Két nap után a szegediek vezetik az éremtáblázatot 7 arany, 2 ezüst és 4 bronzéremmel. A Szegedi Klub legeredményesebb versenyzője eddig Kis Ágnes, aki pénteken 4 magyar bajnoki címet szerzett, így már 5 aranyéremnél jár az országos bajnokságon. Nagy Biancával kenu 2-es 500 és 1000 méteren, Molnár Csanáddal mix párosban 500 méteren, valamint a kenu 4-es mix 500 méteres döntőjében is az első helyen végzett. 13 éve nem látott bravúrra készül a Szeged a férfi vízilabda magyar kupában. A Goodwill Pharma Forta Cell Szegedi VS sorozatban 7-szer jutott be a Benu Magyar Kupa negyed döntőjébe, ahol a Vasas lesz az ellenfele. A párharc első mérkőzését ma délután 4 órakor rendezik a budapesti Komjádi Béla sportúszadában, a visszavágót pedig holnap délután 4 órakor a szegedi Tisza Virág sportúszadában. A továbbjutás 2 mérkőzés alapján dől el. A szegediek legutóbb 2013-ban nyerték meg a Magyar Kupát, most pedig ismét esélyük van arra, hogy bejussanak a legjobb 4 közé, és éremért játszhassanak. Hazai pályán is bemutatkozik az új idényben az OTP Bank Pík Szeged férfi kézilabda csapat. A tiszapartiak ma este 6 órakor az Eto University Handball Teamet fogadják a Pík Arénában. A szegediek kedden már játszottak egy bajnokit, Egerben fölényes 50-24-es győzelmet arattak. A Győr elleni párharc 50 éves múltra tekint vissza, a Pík pedig az előző szezonban mindkét meccsét megnyerte az Eto ellen. A győrieknél 3 ismerős arc is feltűnhet, Pásztor Imre, Lukas Stepancsics és a kölcsönben szereplő szegedi tehetség Eklemovics Márkó. A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallották.
0: Időnként erős széllökésekre kell ma számítani, változóan felhős időnk lesz, viszont a héten ma lesz a legmelegebb. Délután 33 fokot mérhetünk.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
1: Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
1: Az. Let's go! Let's go!
2: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
3: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
0: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
0: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
2: Rádió 88. Az életünk része. Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Jó reggelt kívánok, hölgyek, urak, itt a Rádió 88-ban, akkor Azaria dala után szokás szerint hoztam egy mai napra eső kezdő évfordult, ami ma a jótékonysági világnap lesz, hát adakozunk is gyorsan a hírességednek akkor több soron Szegeddel és a környékkel kapcsolatban, hiszen...
2: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
1: Bizony, ahogy hallottad, ez már a szeptember 5-i szombati Café 88 hétvége. Reggel 6 óra 53 perc van, én pedig Brunner Krisztián vagyok, és egészen 9-ig hozom mai Szeged és környékének közéleti és kulturális történéseit, méghozzá ezen történések szereplőivel, résztvevőivel készült interjúk formájában. A szobori búcsúra várják majd holnap, vasárnap a vendégeket Ópuszta szerre. Kertész Péter igazgató mesél majd a hagyományokról és a programokról például. Gazdag szeptemberi programkínálattal várja a látogatókat azért a Somogyi Könyvtár is. Szabolcs a rendezvény szervező fogja még majd ezeket is ismertetni. Szegeden tartottak országos tanévnyitót a roma szakkollégisták. Mészáros Ferenc igazgató arról is mesél, hogy hogyan tudják segíteni a kollégistáikat az egyetemi felkészülésben is. Sok rolleres még azért mindig nincs tekintettel a vakok és gyengéllátókra Szegeden. Az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket Vallai Anna Mária, a vakok és gyengéllátók Csongrád Csanád megyei egyesületének az elnöke fogja majd megadni. Na hát akkor ezt kívánom, akkor reggel 8-ig, na meg hát persze természetesen rengeteg zene is fűszerezi majd a beszélgetéseket, például ez a dal is. A hétvége himnusz a Coldplay-től.
3: Köszi, hogy a 88-at hallgatod. Ha azon gondolkodsz, mivel kéne tölteni a napot, tudom javasolni a strandokat, ugyanis délután 33 fokot mérhetünk. Töltekezzünk még nyári élményekkel így ősszel. Jönnek hamarosan a hírek, arról is szó lesz például, hogy meghagyják a készpénzes visszaváltás lehetőségét a repontokon.
0: Túl vagy az ebéden? Jó lesne egy icipici lazulás.
4: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
0: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88, az életünk része.
3: Közös biciklizés, torna és rajzverseny várja a szegedieket a szívünk napján. A szív- és érrendszeri betegségek még mindig a vezető halálokok között szerepelnek Magyarországon, ezért is fontos, hogy odafigyeljünk az életmódunkra, kerüljük a finomított szénhidrátokat, a dohányzást és a stresszt. A rendezvényt jövő hét vasárnap tartják az Agúrában és a Ligetben. Szili Török Tamás, az STE kardiológiai centrum igazgatója a szívbetegségek megelőzésére beszélt.
5: Ha ki kellene emelnem egyetlen dolgot, amit ma mindenki megtehet a saját szívéért, az, hogy mindenki elmegy egy 30 perces sétára, vagy pedig időpontot kérnek egy rutinszerű vérnyomás mérésre. Vigyázzunk egymásra is, figyeljünk a testünk jelzéseire, mert sajnos a szívünknek nincsen pótalkatrésze.
3: Mesterséges intelligenciával segítenék a tejtermelő gazdaságokat. A Milkman Kft. És a Szegedi Tudomány Egyetem új okosrendszere a tehenek egészségi állapotát és a termelést is folyamatosan figyeli. A technológia többek között a betegségek korai felismerésében és a takarmányozás optimalizálásában segíthet. Meghagyják a készpénzes visszaváltás lehetőségét a repontokon. A MOHU felvetette, hogy kivezetné a készpénzes kifizetést a repontrendszerből, ám az ötletet az élő környezetért felelős minisztérium nem támogatja. A tárca szerint fontos, hogy azok is készpénzben visszakaphassák a visszaváltási díjat, akik nem rendelkeznek bankszámlával, vagy egyszerűen nem vásárolnak az adott üzletben. És szándékosan gyújtogatott két német fotóriporter, hogy exkluzív képeket csinálhassanak. A két német sajtófotós üres épületeket, erdőket és mezőket gyújtott fel szándékosan tavaly nyáron, hogy képeket készíthessenek a tűzoltók munkájáról, majd azokat pénzé tegyék. Most börtön várhat rájuk. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Jól esik már végre egy kicsit éjszaka fázni, vagy hát legalábbis most már nem izzadni. Most is hűvösen sikerült az este és a reggel is, hogyha megteheted, akkor használd ezt ki. Vasárnapra pedig a szobori búcsúra várnak Ópuszta szeren. Ez derül ki mindjárt a Coldplay dala után az első témákból.

0: 7 óra 1 perc van, ez a Café 88 hétvége, ahol már is egy holnapi programra hívja fel a figyelmedet vendégünk, hiszen vasárnap tartják a szobori búcsút az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kertész Péter igazgató most elmondja, hogy a vasárnapi búcsúra érkezők az emlékparkban a hagyományőrzés és a népi kultúra több formáját is megismerhetik például.
1: Mit jelent a szobori búcsú hagyománya, és miért fontos, hogy ezt évről évre megrendezzék az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban?
2: Szobori búcsú története az 1897-re vezet vissza. Tulajdonképpen 1896-ban, miután az Árpád emlékmű, millenniumi Árpád emlékművet itt felavatták, akkor még nem Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak hívták ezt a területet, de a honfoglalás millenniumára, ugye ez a szobor mégiscsak felállításra került egy törvénycikk alapján, és úgy gondolták a szegediek, szegedi szombatosok társasága egyébként, akiket azért hívtak szombatosoknak, ezt szombat esténként gyűltek össze egy kis beszélgetésre, katerkázásra, fröccsözgetésre, szóval egyébként a város vezetése volt ebbe benne, a tűzoltóparancsnoktól a múzeumigazgatón át, és úgy döntöttek, hogy nem hagyják ezt a területet feledésbe merülni, és minden évben kilátogatnak ide az Árpád szoborhoz, és itt tartanak egy megemlékezést, és tulajdonképpen ebből alakult ki egy búcsús hagyomány, hiszen mindig kapcsolódott az ünnephez szentmise, ezt az ünnepet eredetileg egy kis boldogasszony ünnepnapjához igazították először, és így alakul ki a szobori búcsú elnevezés, környékbeli emberek is kijöttek, felöltöztek, szép ruhát vettek fel az ünnepségükre természetesen. Ez nem hivatalos egyházi búcsú, de a népnyelv elnevezte szobori búcsúnak, nyilván a szentmisével kapcsolatban. Igazából maga a rendezvény ugye Árpád vezér tiszteletére született, tehát ez egy nagyon érdekes, most már egy katolikus vallási rendezvény is, amely igazából azért Árpád vezérünk került tisztelet. Ezt az ünnepet tulajdonképpen, hiszen ez a kommunizmusban nem lehetett megtartani, ugye egészen más ünnepekre helyezték itt a hangsúlyt, az emlékparkban munkásparaszt találkozókat szerveztek helyette, hiszen tudtuk, hogy a kommunisták ugye azért ünnepeket változtattak, kicseréltek, mint a keresztelőt névadóra, stb., de végül is megtartották, meg kellett tartani ezeket az ünnepeket, ezt a munkásparaszt találkozókat szerveztek, később az augusztus 20-ai ünnepség volt nagyon sokáig az emlékpark fő ünnepsége, de 2007-ben Horváth Gábor, az emlékpark akkori igazgatója, dr. Horváth Gábor Árpád vezér halálának 1100. évfordulóján újraélesztette, és azóta szeptember első vasárnapján tartjuk meg ezt az ünnepséget, és hát azt gondolom, hogy számos olyan program kapcsolódik hozzá, amely a régi módi búcsús hagyományokat eleveníti föl. Egyébként itt népzenei és néptánc bemutatók, vannak ilyenkor interaktív viselet bemutatók, mindenféle honfoglaláskori bemutatók, ugye lovát bemutatók, például a nomád gyerekkuckó lesz most a programokban, vagy a honfoglaláskori lovas bemutatót már említettem, de lesz szövés bemutató is a nomád parkban, hogy hogyan szőttek honfoglaló elején. Ez egy picit egy olyan ünnepség, ez egy érdekes ünnepség, amikor a katolikus hagyományok keverednek a honfoglaláskori hagyományokkal. Azért mégis Árpád vezér tiszteletére szervezzük ezt az eseményt.
1: Milyen programokkal várják idén a látogatókat, és mely eseményeket emelné ki a teljes nap kínálatából?
2: Hát számos programmal várjuk az ideérkező kedves látogatókat. Természetesen kiemelem az ünnepi szentmisét, amely 11 órakor kezdődik, és a Harmónia Egyesület kórus közreműködésével mindig egy gyönyörű szentmise szokott itt az emlékparkban. Eznek a helye egyébként a monostor romok, a régi nátakai monostor romjai között szoktuk ezt megszervezni. Tehát lesz nomád gyerekkuckó, lesz népzene, néptánc, a Ha te tudnád tánctanodával, népzené a Mester László zenekara, lesz akkor, mint említettem, honfoglaláskori szövésbemutató, honfoglaláskori lovas bemutató, lovas bemutató.
1: Milyen újdonságokkal készülnek idén?
2: Több új kiállítást is meg tudnak nézni a kedves látogatók. Ilyen a Skanzenben például a puszták rajzolói a Délalföldön. Tulajdonképpen a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasók Körben pásztorfaragásokat mutatunk be. Egyébként lesz interaktív pásztorfaragás is, tehát meg lehet tanulni ezeket a fogásokat, és lehet a pásztorművészekkel is beszélgetni, hagyományőreinkkel. Természetesen, aki a népi gyógyítást szeretné meg megismerni, az látogasson el a gyógynövényházunkba, hiszen ott gyógyterapeutikus lesz a Szeri gyógynövényházban, és természetesen ott is lehet beszélgetni hagyományi üreinkkel a gyógynövényekről, és hát a legfőbb kiállításunk az idén, hiszen most volt augusztus 29-én a Mohácsi csatának az 500. évfordulója. Mi ezt úgy igyekeztük feldolgozni, hogy a délalföldi török megszállást próbáltuk egy kiállításban feleleveníteni, de ez ehhez kapcsolódó társadalmi tudományi néprajzi dolgokat is felvillantjuk, de nem csak 6 történetet mutatunk be a Délalföld Mohácsa című kiállításunkban, hanem megtudhatják a kedves látogatók, hogy a szögedi papucs is bizony-bizony török eredetű, vagy a tarhonya, amit minden nap fogyasztunk, azt is török eredetűnek tudhatjuk, de számos ilyen érdekességet is, de természetesen láthatók fegyverek, pajzsok, sisakok és minden más egyéb, akár vármakettek is, hogy hogy nézhettek ki ezek a végvári harcok itt a környéken, úgyhogy mi a Délalföldre koncentrálunk, ezért a Délalföld Mohácsa címet kapta a kiállítást.
0: Na hát így, hogy emlegetek Ertész Péter, akkor így meg is kívántam valami tarhonyás valamit ebédre. Holnap várnak tehát Ópusztaszerren, na meg egész hónapban a Somogyi Könyvtárban is, azért rengeteg programmal készültek itt Szegeden. Két zene és már jönnek ezek is majd itt a Café 88 hétvégében.

0: George Ezra és a budapesti kirándulásunk után dividúzzunk vissza akkor Szegedre is, ezen belül is a Somogyi Könyvtárban most itt a Café 88 hétvégében, hiszen gazdag szeptemberi programkínálta várja a látogatókat az intézmény majd, amikről most Szutoris Szabolcs rendezvény szervező vállalkozik, hogy tartak-e egy összefoglalót.
1: Milyen különleges programokkal készül a Somogyi Könyvtár szeptemberben, és melyeket emelnéd ki elsőként az érdeklődőknek?
2: Mindenképpen kiemelném a kulturális örökség napjait, a szeptember 19-20 között lesz, és ilyenkor az örökség napokhoz kapcsolódóan mindig változatos programokat kínálunk itt a bibliotéka épületén belül, illetve házon kívül is, hiszen rendhagyó városi sétákat is szoktunk ilyenkor tartani, bent pedig emlékkönyvtár bemutatóval várjuk az érdeklődőket. Ebből is talán kiemelném, hogy szeptember 19-én 14 órától az üvegpalota titkaival lesz az épületünkben egy bejárás. Kevésbé ismert tereket fogjuk bemutatni a közönségnek. Regisztrációs jelentkezéssel lehet részt venni ezen a túrán. Szintén szívesen ajánljuk a Bábmusra című gyerekfoglalkozásunkat. Ezt tavaly indítottuk el a Kövér Béla Báb Színházzal közösen. A Báb Színházban fellépő bábok a könyvtárba is ellátogatnak ilyenkor egy rövid kis időre, hogy megmutassák magukat az itteni gyerekközönségnek. A Szegedi Báb Színház színészei mozgatják a bábokat, és mindig a legújabb premierhez kapcsolódó bábok érkeznek. Tehát, hogy egy nagyon friss és virulens kapcsolat van itt a bábszínházi produkciók és a nálunk tényleg közelről is megtekinthető bábok tekintetében. Máskülönben egyébként a gyermekkönyvtárunk számos programmal várja idén, szeptembertől is a családokat, lesznek zöld ötletek mindenkinek, alkotóműhely lesz, tilinkó, mondókás, énekes foglalkozás a kismamáknak, babás foglalkozás formájában.
1: Milyen kiállításokkal, koncertekkel készültek?
2: Most egyének is intézmények ex libriseit fogják bemutatni szeptember 10-én. Vasné dr. Tóth Kornéliának van egy könyvjegygyűjteménye, ő egy művelődéstörténész, erről lesz szó, és ennek a bemutatója lesz az első emeletünkön. Természetesen koncertekkel is várjuk az érdeklődőket. Szeptember 16-án például a Fuvola Ezer Arca című koncert esemény lesz. Ez egy sorozat, amiben társművészetek is segítségére vannak a hallgatóságnak. Itt az est előadó művészet forrása kulturális egyesület tagjai lesznek, és hát fuvola és zongora mellett versek is elhangzanak majd, úgyhogy érdemes ezt is bevésni a naptárba. Nagyobb kiállításunk a júliusban indult Mohácsi kiállítás. Ez a történelem sorsfordító lapjai Mohács régi könyves emlékezete címen fut, és hát a Mohácsi csata fél évezredes évfordulója alkalmából lehet megtekinteni egészen október 21-ig.
1: Különösen izgalmasnak hangzik a kutatók éjszakája, ahol a robotok érzékelését lehet közelebbről megismerni. Mit próbálhatnak ki a résztvevők?
2: Szeptember 25-én a kutatók éjszakáján egy érzékelésre koncentráló robotikai foglalkozással egybekötött előadás lesz, amiben Mucsini Erdei Mónika és Piri Ildikó igazgatóhelyettesünk lesz majd a közönség segítségére, illetve hát ahogy már megszokhatták a fiatalok, szeptember 29-én őszi könyves piknik a Nyugi Kertben, ezt már talán mindenki ismeri, aki arra felé szokott ilyenkor járni, hangulatos kitelepüléssel, rengeteg könyvvel, zsákbamacskával, játékokkal, kvízekkel készül ilyenkor a hallgatóknak és annak, aki oda téved.
1: Szeptemberben több önismereti és mentális jóléttel foglalkozó előadás is lesz, például a teljesítménykényszerről, a kiégésről és az egyedüllétől való félelemről. Miért lett ennyire fontos téma ez a könyvtári programok között?
2: Így van, hát könyvtárként közösségi tér is vagyunk, és azt látjuk, hogy nagyon sokan az olvasóink és a hozzánk betérünk közül is érdeklődnek, akár a pszichológia, akár az önmegismerés, akár a különböző fúziós témák iránt. Ilyen például most lesz a Gyógyítás a zenében című előadás, ami nagyon izgalmasan hangzik, hiszen a zene jótékony hatásait emeli be, de közben meg tényleg a gyógyulással fog foglalkozni. Adamovics Judit, pszichológusunk egyébként már évek óta nálunk tartja az előadásait, és nagy sikerrel fordul egyébként női-férfi problémák felé is, és nagy általánosságban is le tud vezetni nagyon fontos belső folyamatokat. És hát tényleg azt látjuk, hogy ez iránt nagy is az érdeklődés, szívesen jön a közönség is.
1: A könyvtár egyre több olyan programot kínál, amely túlmutat a hagyományos könyvtári szerepen. Miért tartjátok fontosnak, hogy kulturális és közösségi térként is megszólítsátok a szegedieket?
2: Azt hiszem, hogy ez a modern könyvtáraknak a feladata is. A könyv egy hordozó, amiben rengeteg tudás és tananyag összpontosul, és hát ehhez kapcsolódóan a különböző foglalkozások, közösségépítő események is egy pillanat alatt tudnak kapcsolódni. A könyvek egy nagyon jó alapanyag, de természetesen az emberi beszélgetések ugyanúgy részét képezik annak, hogy hogyan tudunk feldolgozni egy-egy témát, és hát mi ezeknek mindig nagyon szívesen adunk helyet, akár előadások, akár könyvbemutatók, akár hangzó, tehát koncertes formátumban, de hát nyilván a kis közösségeknek is helyet kell teremteni a városban, és hát nem csak a központi könyvtárban, de a fiók könyvtárainkban is úgy látjuk, hogy ennek mi kiváló helyet tudunk adni.
0: Ed Sheeran például könyvtár koncerteket is népszerűsített Angliában, szóval nem egyedi ez az eset itt Szegeden, hogy ugye pezseg a közösségi élet, mint hallottad. Na meg hát pezsegnek most már az iskolák is, a roma szakkollégisták is megtartották az országos tannévnyitójukat például a héten. Erről is beszélgetünk majd itt a Café 88 hétvégében, ami viszont nem pezseg annyira, az valószínűleg Harry Styles magánélete lehet ezek szerint, mert irigykedve írta meg az American Girls például arról, hogy a barátai becsajoztak.

0: Ez a Rádió 88 az életünk részét. A Szegedi Domban tartották országos tanévnyitójukat a roma szakkollégiumok idén, ahol a rendezvényen Kisrigó László püspök is részt vett. Ezzel egyúttal másfél évtizedes fennállásukat is megünnepelték, aminek a történetét három kötetben ki is adták. Szegeden egyébként 30 fiatal kezdi meg a tanulmányait ebben a tanévben a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumban. Mészáros Ferenc igazgató pedig arról is mesél most itt a Café 88 hétvégében, hogy hogyan tudják segíteni a kollégistáikat az egyetemi felkészülésben.
1: Lezajlott a múlt hétvégén a tanévnyitó itt Szegeden, és ezzel valójában az elmúlt 15 évet is ünnepelték a roma szakkollégisták. Hogy zajlott ez az esemény?
2: Igen, idén Szegeden került megrendezésre a roma szakkollégiumok országos tanévnyitója. Ez az országban működő 11 roma szakkollégium hallgatóinak a találkozási alkalma elsősorban. Egyúttal ezek az évnyitók, amelyeket minden évben más-más szakkollégiumi székhelyen rendeznek meg. Mindig alkalom arra is, hogy oda irányítsuk a figyelmet roma egyetemisták sikeres diplomaszerzésére, illetve a társadalmi integráció fontosságára is. Idén pedig hát különleges apropója volt ennek a tanévnyitónak, hiszen 15 évvel ezelőtt, 2011-ben jött létre a roma szakkollégiumi hálózat, így idén lehetőség volt arra is, hogy egy picit számba vegyük az elmúlt másfél évtizednek a munkáját, az elmúlt másfél évtized sikereit.
1: Hogyan segítették az elmúlt 15 évben a romákat a tanulásban?
2: A tehetséggondozó program egyfelől segíti a fiatalokat a sikeres diplomaszerzésben, másfelől pedig fölkészíti őket a sikeres értelmiségi pályára, ugyanakkor pedig azt is erősíti a fiatalokban, hogy erős identitással kerüljenek ki ezekből a szakkollégiumokból a fiatalok.
1: Itt Szegeden hányan tanulnak?
2: Ezekben a szakkollégiumokban összesen 300-350 fiatal tanul egyszerre, itt a Szegedi Kollégiumban 30 fiatal kezdi meg a tanulmányait ebben a tanévben is.
1: Jellemzően mit tanulnak, illetve miben tudnak akár szakmai segítséget is ők kapni?
2: Elsősorban a Szegedi Tudományegyetemnek a hallgatói, a mi fiataljaink. A egyetem különböző karain készülnek nyilván a hivatásukra, és emellett pedig itt a szakkollégiumnak a belső képzésében vesznek részt. Ennek több szegmense van, több területre kiterjed. Nyilván roma specifikusan kulturális részei vannak, annak is közismereti részei vannak ennek a tanulmányi programnak.
1: Mi volt a motiváció 15 évvel ezelőtt, amikor megalapították ezeket a roma szakkollégiumokat, illetve milyen eredményeket, sikereket tudnak az elmúlt másfél évtizedből felmutatni?
2: Elsősorban a társadalmi integrációnak a elősegítése és a sikeres roma értelmiségi képzés volt a legfontosabb szándék a szakkollégiumok létrehozásában, és hát talán az a legfontosabb eredmény, hogy közel 1000 fiatal szerzett diplomát az elmúlt években ebben a 11 szakkollégiumban, és az talán nagyon fontos, hogy a hallgatóknak a 90%-a az a diplomaszerzés után azonnal munkába tudott a szakmájában. Az idei alkalomra megjelent három kötet, amely az elmúlt 15 évnek az eredményeit mutatja be. Az elsőnek az a cím Egy úton, ez a szakkollégiumunknak a történetét mutatja be, és az eredményeit összegzi. A második az egy Humán Regiszter című kutatás, és a harmadik egy olyan tanulmánykötet, amelyben az egyes szakkollégiumok mutatkoznak be. A három kötet az bemutatja a teljes szakkollégiumi hálózatnak az elmúlt 15 évben végzett munkáját, és az itt végzett hallgatóknak bemutatja a sikeres életpályájukat, vagy azt, hogy hogyan készülnek a munkaerőpiacra.
1: Hogyan lehet elképzelni egy ilyen tehetséggondozó programot, akár hogyha egy konkrét órát nézünk?
2: A délelőttöket nyilván az egyetemen töltik a fiatalok, és esti órákban vannak nekik a szakkollégiumban kurzusok, előadások, különböző akár ilyen tréning vagy workshop jellegű alkalmak, foglalkozások, amelyek az említett területeken adnak fejlesztéseket ezeknek a hallgatóknak. Nagyon fontos az, hogy minden szakkollégistának van egyéni kísérője, mentora, aki személyre szabottan kíséri nem csak az egyetemi tanulmány egy előmenetelét, hanem az egyéni fejlesztésbe életvezetési támogatás is beletartozik. Ugyanakkor az is fontos szempont, hogy ezeknek a szakkollégiumoknak egy része egyházi fenntartású, ebben az értelemben a szakkollégiumi programoknak van kifejezetten egyházias része is, akár hitéleti, akár vallási ismereteket bővítő előadások.
0: Nos, ahogy így elhallgattam, mindent megkapnak a fiúk, lányok, mint hallottad. Nálunk pedig például a szülőnaposok vannak azért így elkényeztetve, hiszen hogyha benevezed őket a játékunkba reggel 9-ig SMS-ben, akkor egyrészt mindenki előtt felköszöntjük őket, például ma is, valamint a Bányai Cukrászda tortáját is oda tudom extraként adni ehhez majd valakinek, lehet, hogy a te barátodnak, ismerősödnek, rokonodnak. 0-32-99-88-88 ide jöhetnek az SMS-ek egy teljes névvel, életkorral és telefonszámmal egy ma ünneplőről, aztán a sorsoláskor pedig majd látjuk, hogy mi valósul meg ugye az elmondottakból. Hát milyen családias rádió vagyunk egyébként itt a 88-ban, és mindenkit szeretünk, viszont a Sevelet Cserélkület kapcsolat az nem annyira a mi pályánk, inkább Evicsi és Rita Orái lesz a folytatásban a Lonely Together-ben.

0: Legyél szikla a bajban, ára a szemben, ezt is megüzente most neked Kygo és Justin de Szó az előbb itt a Stargazingben, ez a Café 88, hétvégén Brunner Krisztián vagyok, és hát mindjárt kiderül itt a műsorból, hogy hát sok rolleres még azért mindig nincs tekintettel a vakok és gyengéllátókra itt Szegeden. Ballai Anna Mária, a vakok és gyengéllátók Csongrád-Csonád megyei egyesületének az elnöke arra kéri most a közlekedőket, hogy figyeljenek oda arra, hogy hol hagyják a járműveiket.
1: A vakok és gyengéllátók Csongrád megyei egyesület egy képet tett közzé, amelyen három R-roller látható a Kálvária sugárúton, ahogy keresztben elállja a járdát. Mennyire probléma még mindig az, hogy az R-rollereket ennyire elhagyják a közlekedők?
2: Nálunk az egyesületi tagok jelezni szokták, hogyha panaszok van a rollerekkel kapcsolatban, és ez ilyen váltakozó, hogy mikor mennyi panaszt jeleznek. Azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan időszakok, amikor megsűrűsödik a panaszjelzéseknek a száma, és Szegednek nem csak a belvárosában, sőt, nagyon sokszor a belvárosban nem találkozunk keresztben elhagyott rollerekkel, hanem külvárosokban. Valószínűleg, amikor mondjuk a belvárosból haza mennek az emberek, és a külvárosban teszik le úgy a rollereket, hogy nem megfelelően parkolnak. Szegeden ugye 2026. januárjától szigorodott a közösségi együttélésről szóló önkormányzati rendelet, amely módosításra került, és abban benne van, hogy a rollerekkel, egyéb mikromobilitási eszközökkel, hogyha nem megfelelően használják azokat, vagy nem megfelelően parkolnak a felhasználók, akkor szigorú büntetésekre számíthatnak. Mi azt nem tudjuk, hogy pontosan mennyi ilyen eset történt, vagy hát nem tudjuk, hogy ezt a szolgáltató hogyan méri, vagy méri egyáltalán, hogy mennyi büntetést kell ezt például kiszabni, vagy mennyi szankció történt, vagy most én arra sem emlékszem, hogy mennyi a türelmi idő, ameddig csak figyelmeztetéseket kapnak a felhasználók. Igazából mi értetlenül állunk ezelőtt a helyzet előtt, mert mi látássérült közlekedőként végtelen közlekedők vagyunk. És amikor mi mondjuk egy látássérült ember eljut például odáig, hogy azt érzik el, hogy ő neki fehér bottal kell mennie, mert most már nagyon balesetveszélyes az ő számára az utca, akkor a fehérbottos közlekedést azt mi tanuljuk. Tehát az több hónapon keresztül az ember tanulja, hogy biztonságosan, megfelelően tudjon közlekedni. És azt gondoljuk, hogy látássérült emberként azért, amit lehet, azt megteszünk azért, hogy mi az utcán a többi közlekedővel együtt tudjunk közlekedni, és nem nagyon értjük, hogy azt miért nem lehet akkor mindenféle más módokon közlekedő emberek is, miért nem tudják ezt így megtenni, hogy ők is a maguk részéről alkalmazkodnak.
1: Érzékelhetőek ezek az akadályok a fehér bottal? Milyen balesetek szoktak történni?
2: Egy fehér bottal közlekedő ember, aki nem lát, ő a fehér bottal egyáltalán nem biztos, hogy érzékelni fogja a rollert. Lehet, hogy ráüt egyet a kerekére, ha sikerül pont úgy botozni, hogy azt eltalálja, de a rollernek mondjuk a kormánya az esetekben leszalad a gyomrába, vagy megüti benne bármilyen módon magát, elesik. Hát elég sok minden történhet, azon kívül, hogy ha érzékelik is a rollert, aki nem lát, hát nem fogja tudni, hogy én most merre kerülhetem ezt ki. És azon a helyen, amiről a képet most beküldtük, ott kerékpárút van a járda mellett, tehát ott kerékpárosok is mászkálnak. Most ha én azért megyek el arra, mert hogy itt érzékelem, hogy roller van, akadály van, akkor a kerékpárosok nem fogják tudni, hogy ők most engem hogyan kerüljenek ki. Szóval ez egy többszörösen veszélyes helyzet, és nem nagyon van ötletünk, mert látássérült emberként, meg egyáltalán városlakó, meg közlekedő emberként nem szeretnénk azt mondani, hogy hát akkor kérjük meg a várost, hogy ne engedje a rolleres közlekedést mondjuk a belvárosban. Ez egy nagyon hasznos közlekedési eszköz, ha én jól látnék, biztos én is szívesen mennék egy ilyennel, de az biztos, hogy egészen komolyan és szigorú szabályokat kell hozni a rolleres közlekedéssel kapcsolatban, és hát ezeket be kell tartatni, ami gondolom, hogy nem annyira egyszerű, ezt az oldalt nem tudjuk.
1: Mennyire befolyásolják a széthagyott rollerek azt, hogy önök mennyire érzik magukat biztonságban az utcán? Mindig ott motoszkál önökben, hogy bármikor lehet a járdán egy ilyen akadály?
2: Én azt tapasztalom az egyesületi tagokkal beszélgetve, hogy ha valakinek egy-két traumatikus élménye már volt a rollerekkel kapcsolatban, akkor ő sokkal nehezebben indul el, mert azt gondolja, hogy na majd akkor most megint lesznek rollerek. Természetesen vannak, akik úgy vannak vele, hogy mindegy, hát eddig is eljutottam valahogy oda, ahol akartam, aztán majd most is eljutok. Én magam is látássérült ember vagyok, így közlekedem, és hát nem örülök ennek, de mivel más közlekedési akadályok is vannak, így azért igyekszünk ezt megtanulni, kezelni, hogy azért ne ezek az élmények befolyásolják a mindennapi közlekedést, mert vannak más nehézségek is. Tehát azért állunk a zebránál, és valaki nem úgy ajánlja fel a segítségét, hogy megkérdezi, hogy kell-e segíteni, hanem már megragadja a karomat, és már megpróbál áttolni az úton. Azok is tudnak nagyon ijesztő élmények lenni, hogy azonnal kell reagálni, hogy a baleset veszélyt elkerüljük. Úgyhogy nem a roller az egyetlen, de hát igyekszünk azért ezt kezelni, hogy ne a trauma maradjon meg, ne az a nagyon kemény élmény. Azért egy-két ember, én magam is ismerek, akiről tudom, hogy néhány múló sérülést azért már beszerzett, és hát az ember nem így készül, amikor a munkahelyre indul, hogy neki fogok ennek annak menni, de azért szoktunk motorokkal is találkozni, vagy éppen néha biciklivel keresztbe, vagy épp autó áll bent a járdán, és akkor alig lehet elférni az autó meg a fal között. Tehát igazából ez egy régi probléma, csak mondjuk egy autó az nem fog engem úgy megszúrni, mint mondjuk egy rollernek a kormánya.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók.

0: hatalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
2: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: a 12-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
2: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
1: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
4: Köszöntjük a szivattyúk világában. Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket. Zákány szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
5: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
6: A kocsi kulcs.
5: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk. SKT.
1: Ez reklám volt.

0: Lady Gaga-tól ez volt az Abrakadabra, és hát varázsütésre véget is ért a Café 88 hétvége első órája. Jön a második, nézzük akkor a témákat. Szakmai segítséget kérhetnek az iskolák például a Diákok Hangja témanaphoz, amelyet a Szegedi Motivációs Műhely is meg tud adni. Fejes József elnök mondja el, hogy hogyan. Az országban először Szegeden rendeznek Dália ünnepet, ilyen is van, méghozzá a szegedi füvészkertben. Németh Anikó igazgató mutatja majd be, hogy mi is ez, és már készülnek az STM érdekei a jövő nyári szakmai EB-re, az Euroskills szakmai Európa bajnokságra való idézőjeles edzésről. Apró Fanni, az STM okleveles mehatronikai mérnök mesterszakos hallgatója fog majd egy ismertetőt tartani. Hát ennyi fér akkor bele, tehát a mai Café 88 hétvége második órájában, most viszont akkor már is átadom a terepet majd Bernének és a híreknek. És a mindig síró Iva Maxnek is.
1: Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Ha most ébredezel, még élvezd ki a kellemesen hűsítő levegőt, mert délután már 33 fokot mérhetünk. Úgyhogy akár egy strandolás is beleférhet még a napba. Használd ki a nyárias időt. Pár perc is hozom a híreket, amiben többet is megtudhatsz a ma kezdődő Tiszai Halfűző Fesztiválról.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
7: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
8: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
9: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
1: A legfinomabb halászlevet kóstolhatjuk ma a Tiszai Halfűző Fesztiválon, állítják a szervezők. A hagyományos szegedi közösségi főzésen idén 21 szervezet, mintegy 1000 fő ragadt fa kanalat. A színpadi programok délelőtt 10 órától kezdődnek a partfürdőn, ahol egyebek mellett mini vidámpark és hagyományőrző kézműves foglalkozások várják a kikapcsolódni vágyókat. Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Főigazgatója a fesztivál kialakulásáról mesélt.
10: Tulajdonképpen ez a Nagy Hal Fesztivál egyik kísérő rendezvénye volt az elmúlt időszakban, folyamatosan, mert hogy ez a közösségi főzés, ez minden évben a partfürdőn megvalósult. Úgyhogy mi ezt a hagyományt vittük tovább az elmúlt időszakban, az elmúlt 3-4 évben.
1: A vasúti sineknél találtak rá egy zavart állapotú fiatal nőre. Szeptember 2-án egy lakossági bejelentés alapján a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság munkatársai az Altyú és Hódmezővásárhely közötti vasúti sinekhez vonultak. Egy fiatal nő miatt hívták őket. A gyors intézkedésnek köszönhetően időben biztonságba helyezték, így nem történt baja. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A miniszterelnök szerint sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása. És 7 év után újra ott lehet Magyarország az Eurovízión. A magyar közmédia kedvezményt kapott a nevezési díjból, és december 7-ig eldöntheti, indul-e a 2027-es versenyen. Közben Hollandia már nemet mondott. Az izraeli részvétel és a verseny politikai semlegessége miatt bojkottálják a jövő évi Eurovíziót. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A könnyek gyógyító erejéről énekel mindjárt Éva Max neked, a hagymapucolás gyógyító erejéről is írhatná egyszer egy dalt valaki, mert az is rengeteg könnyel jár, de hát mindegy is. A Diákok Hangja témanapról pedig nem sokára kapsz majd infókat itt a Café 88 hétvégében, hiszen ehhez kapcsolódik az óra első témája.

0: Ez a Rádió 88 az életünk része, itt a Café 88 hétvégében pedig most arról lesz szó, hogy szakmai segítséget kérhetnek az iskolák a diákok hangja témanaphoz. Szeptember 14 és 25 között minden intézmény megrendezheti ezt a témanapot, amiben a diákok bekapcsolódhatnak a tanulásukat és az iskola életét érintő közös gondolkodásba és szemléletformálásba is. A motiváció műhely is tud ebben segíteni egy szakmai workshoppal. Fejes József elnök ismerteti most, hogy hogyan.
1: Egy kormányhatározat alapján született meg ennek a diákok hangja témanapnak a lehetősége. Miről szól ez a témanap? Miről kellene szóljon?
2: A diákok hangja témanap keretében az iskolák pedagógusok lehetőséget kapnak arra, hogy egy kicsit a szokásosnál több időt szánjanak arra, hogy megtudják, hogy mit gondolnak a tanulásról, az iskoláról a diákok, és nyilván a véleményük alapján mindenféle változás vezethető be az intézménybe. Ennek a pozitív oldala talán úgy fogható meg, hogyha a diákok azt érzik, hogy figyelembe veszik a véleményüket, a kéréseiket, akkor az iskolához való kötődésük erősödik, egy kicsit motiváltabbak lesznek.
1: Hogyan tudtok ennek a programnak a megszervezésében az iskoláknak segíteni?
2: Egy felhívást teszünk most közzé, egy lehetőséget iskolák, szegedi és Szeged környéki iskolák számára. Egy workshop keretében megpróbálnánk felkészíteni ennek a témanapnak a megszervezésére az érdeklődő kollégákat. A Motiváció Egyesület viszonylag széles körű tapasztalatokkal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan vonhatók be a tanulók az együtt gondolkodásba, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk átadni egy 2 órás workshop keretében. Amennyiben viszonylag gyorsan reagálnak iskolák, az első 5 intézménynek fel tudjuk ajánlani, hogy akár kimegyünk és a tanári kar számára megszervezzük ezt a workshopot, és ha további jelentkezők vannak, akkor egy központi helyen megszervezzük ezt, és delegálhatnak az iskolák kollégákat. Ami talán még fontos, hogy ez a 2 órás workshop, ez érintésmentes, a norvég civil alap támogatásának köszönhetően.
1: Említetted, hogy nektek ebben igazából évtizedes tapasztalatotok van. Emiatt ti mit vártok ettől az egész kezdeményezéstől, akár országos szinten, mi sülhet ki ebből a témanapból?
2: Mi azt gondoljuk, hogy ha egy munkavállaló, egy tanuló, vagy bárki, aki úgy érzi, hogy a véleményét meghallgatják, és ha bizonyos keretek között is, de megpróbálják figyelembe venni, sokkal inkább odatartozónak, az adott közösséghez tartozónak érzi magát. Mi hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó tanodákban ezt régóta próbálgatjuk, és jók a tapasztalataink. Én azt gondolom, hogy itt sokszor apró, néha esetleg nagyobb változásokról van szó, aminek mindenképpen pozitív hatása és üzenete van a diákok felé.
1: Hogyan jelentkezhetnek azok az iskolák, akik részt vennének ebben a workshopban?
2: A kollégánk e-mailben fogadja a jelentkezéseket, varga.andrea@motivacioműhely.hu e-mail címen, de bárki rákeres a Motiváció Műhely honlapjára, talál elérhetőséget hozzánk.
0: Neked milyen volt az első iskolatáskát? Tettük fel a kérdést a Facebookon, de SMS-ben is válaszolhatsz rá. Hát nekem egy emlékem van róla, nehéz volt általában, és ahogy nőttem föl, úgy könnyült, úgy kb. Ennyi maradt meg róla. Dália ünnep, teszem fel a második kérdést, hogy tudod-e, hogy ez miről szól? Hát én sem tudom, úgyhogy szombra, halott pénz, és most Madonna dala után együtt fülelhetjük majd meg a Café 88 hétvégét hallgatva, hogy hát mi is ez tulajdonképpen.

0: 8 óra 20 perc van, pontosan ez a Café 88. Hétvégén Brunner Krisztián vagyok, jövő héten pedig mindjárt kiderül itt a műsorban, hogy felpezseg ismét majd a fűvészkert, hiszen Afrika különleges növényvilágát és kultúráját ismerhetik meg majd az érdeklődők ott szeptember 12-én, de egy hétre rá megrendezik a Dália napot is. Mindkettőről mesél most Német Anikó igazgató neked.
1: A szegedi fűvészkert rengeteg programmal készül szeptember első felében. Kezdjük a legelsővel. Afrikai és exotikus növények napja lesz szeptember 12-én.
2: Szeptember 12-én már harmadik alkalommal rendezzük meg az afrikai különleges növényvilág bemutató programunkat, emellett pedig az egzotikus növények világába is elkalandozunk, tehát nem csak Afrikáról lesz szó ezen a napon. Úgy terveztük, hogy már reggel 9 órától lesznek érdekes programok. Kezdjük ott, hogy a szokásos kertvezetésünk meg lesz, barangolunk a fűvészkert gyűjteményeiben, legfőképp a trópusi, szubtrópusi, mediterrán és pozsgásházat érintve, hiszen be szeretnénk mutatni az afrikai és egzotikus növényeket a kertvezetés alatt.
1: Milyen előadásokkal készültek?
2: Megtudhatjuk, hogy hogyan kerülnek Afrikából Szegedre egyetemisták, hogyan élnek ők Afrikában egyébként. Ők a teljesen autentikus módon tudják a gyermekkori afrikai életüket bemutatni, elmesélni nekünk. Emellett természetesen kalandozunk a Jane Goodall intézettel a természetvédelem irányába, hiszen ők a csimpánzvédelemről fognak nekünk beszélni. És hát elindítunk egy közös program. Is, ez pedig a Roots and Shoots programunk, ami egy világméretű hálózat, ennek leszünk mi Szegedi Botanikus Kert a regionális központja, és ez gyakorlatilag egy szakkörindítást jelent. Természetesen mindig a növényeké a főszerep, úgyhogy egy mezőgazdás szemével szafarin vehetünk részt, amúgy megtudhatjuk, hogy az afrikai gyógyászatban és a kozmetikumok között milyen növények találhatók, miket használnak, és hát mindenféle olyan növényvásárlásra is sor keríthet, aki kilátogat hozzánk, ami akár szobanövényként megmarad, vagy próbálkozhatunk egzotikumok kertjeinkbe ültetésével, hasznos tanácsokkal, jópofa tippekkel, számtalan kézműves foglalkozással várunk mindenkit, aki az egzotikumok iránt érdeklődik, és aki szívesen időzne az afrikai kultúrában és az egzotikus növények világában.
1: Ha jól tudom, olyan programotok is lesz, amit eddig még soha nem rendeztetek meg. Mivel kapcsolatos a program?
2: Szeptember 19-én rendezzük első alkalommal az Országos Dália ünnepet. Ez itt lesz most Szegeden, és a Dália kedvelők és gyűjtők országos találkozóját szervezzük erre a napra, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, aki szereti a Dáliát, aki érzelmileg kötődik hozzá, hiszen régen minden kertben megtalálható volt, és most reneszánszát éli, nem csak a kertjeinkben, hanem a virágkötészetben is nagyon sokat használnak. Nálunk több mint 200 dália fajta bemutatójára is sor kerül kiállítás formájában, és hát természetesen ilyenkor mindig lehet növényeket csereberélni, szakmai tanácsokat, tippeket kapni, hogy hogyan lehet a kertünkben dáliát is nevelni.
0: Nálunk pedig itt a 88-ban játszani lehet minden nap, hiszen ma is van szülinapos játék a Bányai Cukrászda torta ajándékáért, ugye egyetlen szülinaposnak. Amit tenni kell érte, az az, hogy benevezel valakit a 0632998888-as mobilszámkra SMS-ben, beleírod az üzenetbe egy ma ünneplő szülinapos teljes nevét, életkorát és telefonszámát, aztán pedig ugye reménykedsz, hogy a te rokonodnak, barátodnak, ismerősödnek kedvezik a szerencse a 9 órás sorsoláskor. Addig viszont még azért itt a Café 88 hétvége, amelyből kiderül, hogy mi is az az Euroskills szakmai Európa bajnokság, és hogyan lehet rá készülni. A Well Hello Mr. Props és Dermot Kennedy zenél egyet, aztán erről is beszélgetünk majd.

0: Akiknek viszont ez a luxus nem megengedett, hogy elfelejtsenek dolgokat, nem úgy, mint a Velhelónak az előbb, ők a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának a csapata, akik már készülnek őzerővel a jövő nyári Euroskills szakmai Európa-bajnokságra. Apró Fanni és Kárász Bálint ipari robotika kategóriában kvalifikálta magát. Egyébként Apró Fanni pedig az STE okleveles mechatronikai mérnök mesterszakos hallgatója, megosztja veled, hogy hogyan is milyen izgalmak közepette készülnek fel erre.
1: A szokottnál jóval hamarabb kezdtetek el idén felkészülni a Euroskills Európa bajnokságra. Milyen szakmai verseny ez valójában?
2: A Euroskills és a Worldskills, ők kéz a kézben járnak, minden második évben világbajnokság van, és nyilván minden második évben pedig Európa bajnokság, és ez a szakmák versenye. Minden ország kiküldi az adott szakmában a legjobbját. Ennek az egyik szakmája a ipari robotika, angolul robot system integrátor kategória. Ez egy kétfős csapatverseny, ahol az Európa bajnokságon három napon át kell nekünk egy robotrendszert felépíteni. Tehát az igazából úgy kezdődik, hogy megkapjuk a robotcellát, ami üres, nekünk kell az elektronikát, illetve a pneumatikát, érzékelőket, aktuátorokat, mindent implementálni. Nekünk kell kitalálni azt is, hogy hogyan épüljön össze a környezet, odáig, hogy a robotot beprogramozni, ebből egy szimulációs környezetet készíteni, az egész működésről dokumentációt, kamerarendszert integrálni. Tehát ez egy olyan versenysorozat, ami egy három napon át tartó, egymásra épülő munkát vár el tőlünk.
1: Ezeket a robotrendszereket hol lehet a gyakorlatban felhasználni? Miért érdemes ezzel foglalkozni akár egy szakmai versenyen is?
2: Hát technikailag mindenhol. Az a, nem tudom, golyóstól, ami itt van előttem az asztalon, vagy a bármilyen eszköz, ami előttünk van, amit használunk nap mint nap, az a gyárban egy robotkar, vagy egy valamilyen robotmanipulátor által készül el. Tehát ugye a mérnöki praxisban jelenleg, vagy a technikusoknál ez már egy teljesen alapvető dolog, hogy robotrendszereket programoznak, tartanak karban, hiszen minden, amit mi használunk emberek, azt már robotok rakják össze gyárakban.
1: Hogyan érdemes ezeket a gyakorló időszakokat elképzelni? Kaptok egy konkrét feladatot, és akkor azon dolgoztok mondjuk néhány órát, vagy akár napokat, heteket, vagy hogy álltok neki ezeknek a feladatoknak?
2: Több részre osztanám fel. Van, amikor csak a tudásunkat bővítjük, mert sose lehet eleget tudni. Mindig-mindig van egy új dolog, amit meg tudunk tanulni, amivel bővíteni tudjuk saját eszköztárunkat, úgymond fejben. Én nekem és Bálintnak a munkája nagyon különböző. Ő főként a roboton dolgozik, én meg szimulációs környezetben gyártom a programokat neki, és adom át, hogy ő ezt a roboton megvalósítsa például. Tehát egyik sem működne a másik nélkül. Vannak olyan napok, mikor leülünk egymás mellé, és akkor ő valami új dolgot megtanul magának, utána néz, elolvassa, stb. Kipróbálja, illetve én is ugyanezt csinálom, csak mondjuk laptopon. Meg vannak olyanok, amikor kapunk a fanuktól egy úgynevezett ilyen felkészülő kitet. Ez egy jó nagy doboz, tele mindenféle eszközzel, meg egy úgynevezett tesztprojekttel. Ez a tesztprojekt írja le a feladatot, hogy mit várnak el tőlünk, és akkor versenyt szimulálunk itt az egyetem berkein belül, bezárjuk a laborajtót, és akkor egy nap ugye 6 óra hossza a programozási idő, elindítjuk a stoppert, nyilván ebédszünetet tartunk, tehát akkor 3 óra versenyhelyzetet leszimulálunk magunknak, és akkor nap végén önmagunkat lepontozzuk, ezt felküldjük a fanuk számára, ugye az expertünknek, ő újra pontoz minket, kicsit szigorúbban természetesen, és így mennek a napok, és nyilván egy ilyen 3-4 napos versenyfeladat esetén utána jön az, hogy nem bontjuk le a megépített cellát, hanem egy úgynevezett gazolás következik, amikor a hibáinkat elkezdjük kijavítani, úgymond már időkorlát nélkül céltudatosan, hogy fejlődjünk.
1: Mentálisan hogyan lehet készülni egy ilyen több napos stresszel teli versenyhelyzetre?
2: Szerintem ez nagyon emberfüggő. Azt szeretném hozzátenni, hogy Bálint egy nagyon nyugodt személy. Tehát ő most is az országos versenyhez is úgy járt hozzá, hogy mindegy, hogy kik jönnek ellenünk, mi akkor is a legjobbat hozzuk ki magunkból, a tőlünk telhető legjobbat, hiába jönnek mondjuk más egyetemekről nagyon ügyes versenyzők, az nem befolyásolja a mi legjobb teljesítményünket. Én egy sokkal izgulósabb személy vagyok. Mentálisan úgy lehet szerintem erre a legjobban készülni, hogy nem lustálkodunk. Tehát például én azt tudom magamról, hogy én mindent megteszek azért, hogy a lehető legjobbat kihozzam magamból, így igazából nincs értelme a versenypaláston már azon idegeskedni, hogy jaj, még valamit át kellett volna néznem, stb. De úgy, ha a jövő ilyenkor hívnál fel, akkor ténylegesen egy hónap lenne az Európa bajnokságig, akkor már lehet, nem ezt fogom mondani, mert nagyon ideges leszek, és próbálom a saját magamat is nyugtatni, de szerencsére a iparkamara részéről erre vannak csapatépítők és különböző személyek, akik majd segítenek ezt a stresszt és ezt a versenydrukkot helyén kezelni, tehát erre is van támogatás nekünk egyébként.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
4: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
3: Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out. Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
3: Itt kezdődik.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
6: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
5: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixát Kálmán utca 20-22 szám alatt.
6: www.plazmapont.hu.
7: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztivál. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
8: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
9: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
10: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
14: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
13: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
15: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
16: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
17: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen, a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
4: Ez reklám volt.

0: A Sofia and the Giants dalának utolsó taktusai után már is bezárja kapuit a szeptember 5-i szombati Café 88 hétvége is, ma pedig 7 témában igyekezett a stáb Szeged és környékének közélet és kulturális történéseit bemutatni méghozzá interjúk formájában. Nézzük, hogy mik voltak ezek. A szobori búcsúra várják vasárnap majd a vendégeket Ópuszta szerre. Kertész Péter igazgató mesélt a hagyományokról és programokról. Gazdag szeptemberi program kínálta várja a látogatókat a Somogyi Könyvtár is. Szutoris Szabolcs rendezvény szervező is ismertette ezeket is. Szegeden tartottak országos tanévnyitót a roma szakkollégisták. Mészáros Ferenc igazgató arról is mesélt, hogy hogyan tudják segíteni a kollégistáikat az egyetemi felkészülésben is. Sok rolleres még azért mindig nincs tekintettel sajnos a vakok és gyengén látókra Szegeden. Az ezzel kapcsolatos figyelmeztetéseket Vallai Anna Mária, a vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesületének az elnöke adta meg. Ebben a most véget ért második órában azzal indítottunk még, nem sokkal 8 után, hogy szakmai segítséget kérhetek az iskolák a diákok hangja témanaphoz, melyet például a szegedi motiváció műhely is meg tud adni. Fejes József elnök mondta el, hogy hogyan. Az országban először Szegeden rendeznek majd Dália ünnepet a Dália kedvelőinek 2 hét múlva, méghozzá szegedi fűvészkertben. Németh Anikó igazgató mutatta be, hogy mi is ez, és már készülnek az STM mérnökei a jövő nyári szakmai EB-re is, az Euroskills szakmai Európa bajnokságra való idézőjeles edzésről Apró Fanni, az STM okleveles mechatronikai mérnök mesterszakos hallgatója tartott még egy ismertetőt nemrég. Hát ez volt akkor, tehát a mai Café 88 hétvége kínálta, akik pedig mindezt összehozták vendégeinkkel, ők Nagy Ágnes felelős szerkesztő, illetve Fáj Bernadett és Kovács Bence riporterek voltak. Én Brunner Krisztián vagyok, és biztosan itt maradok még veled egyik, mondjuk egy szülinapos játékkal, bányai cukrászda tortájáért, melyre egészen 9 óráig várom még a nevezéseket tőled is, hogyha van a közeledben ünneplő ünnepelt.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Napos nyári időben hallgathatod ma a Rádió 88 hétvégét, bár időnként megélénkül a szél, de így is 33 fok várható. Most jönnek a hírek, ahol arról is szó lesz, hogy hétfőtől lezárják a Bajai úti vasúti átjárót. Felújítás miatt hétfőtől lezárják a Kálvária sugárúti vasúti átjárót szeptember 16-ig. A munkálatok alatt a villamos vasúti keresztezését is kicserélik, ezért több szegedi vasút és buszjárat menetrendje, valamint a 3F villamos közlekedése is módosul. A közúton közlekedők 2 terelő útvonallal számolhatnak, az egyik az 55-ös főút, 502-es főút, 5408-as út, 5-ös főút, Vásárhelyi Pál utca, a másik pedig az 55-ös főút, Móravárosi körút útvonal. A MÁV azt kéri, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a terelésekről. Az egészséges mozgást népszerűsítik kedden Szegeden. A fizioterápia világnapja kapcsán már második éve szervez a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága olyan programokat, amik az ülőmunkát végzőknek, az időseknek, vagy akár a mozgáskorlátozottaknak is segítséget jelenthetnek az egészség megőrzésében. Rúnyai Edit, a társaság vezetőségi tagja hozzátette, a programok végén személyes konzultációra is lesz lehetőségük a résztvevőknek.
4: Ugye ezek mind ingyenes szakmanépszerűsítő és egészségmegőrző edukációs programok, de előregisztrációhoz kötött, és tulajdonképpen a kezdeményezés célja az volt, hogy laikusként könnyebb legyen eldönteni, mikor milyen probléma kezelésében tud segítséget nyújtani egy gyógytornász fizioterapeuta.
3: A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy hónapok óta tárgyalnak az EU intézményeivel egy olyan új magyar szabályozásról, amely hatékonyan védi Magyarország és az Európai Unió külső határát, és megfelel az uniós jognak is. És végül a Blackpink Light Up the Sky után saját dokumentumfilmmel rukkol elő Lisa. Az Always La Lisa című alkotás az énekes rapper tavalyi igencsak meghatározó évét mutatja be, mikor is piacra dobta az első szólóalbumát és színésznőként is bemutatkozott. Ezzel pedig megkezdődött a szóló karrierjének első igazi fejezete. A film világszerte október 12-én kerül a mozikba. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88.
0: Most nézem, hogy immáron pont ma 49 éve van úton a Voyager egy űrszonda a naprendszerünkben, majdnem egy fény napnyira jár az otthonától. Hát szerintem lesznek a mai Gin és Rum Fesztiválon is, akik állapotra szintén megugorják majd ezt a távot. Major Lazer-dala pedig az óra elsőséget ugorja meg most. 8.

Shawn Mendestől ez volt a Mercy itt a 88-ban a nyárbúcsúztató zenei hétvégénkben. Van egy ivós játékom egyébként az iskola kezdésre felnőtteknek, ha már ez is eljött ugye a nyár búcsúztatás egyik elemeként. Üljetek le a haverokkal, miközben a Klub 88-al melegítetek az estére, például 8 után a 88-at hallgatva. Kezdjétek el görgetni a Facebookot, és hogyha valakinél feltűnik az első nap az iskolában vagy óvodában ne kép az ismerős gyermekéről, vagy a sajátotokról, akkor verjetek be valamit, ami hát természetesen ugye nem alkoholos ital, mert olyanra én nem biztathatlak téged. Szerintem tuti sikere a végeredmény is az aznapi folyadék pótlás is azért meg lesz gyorsan. Ivós játék helyett pedig most akkor elmerülünk a folytatásban a szerelem mélységeiben és magasságaiban is Dash-sel és Young Fly-jal. Dash azért szépen kinőtte magát szerintem a kukás rakodóból a szín nagy színpados előadójáig. Követendő példa a fiú, a kiskece jön most a párostól itt a 88-ban.

0: a dal, ami már csak akkor is rekord lett volna, hogyha csak azt nézzük, hogy mennyi változat készült belőle. Ez volt a Los Del Rio-tól a Macarena, 4700 körül állt meg a számláló amúgy. Ebből a dalból viszont csak egy van egyelőre Olivia Dean-től, ez jó majd az ajánlatok után itt a 88-ban. Na meg egy Whitney Houston dal is majd.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
3: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi. Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csak telepektől az épületgépészeti szerelvényekig minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
4: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
5: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
6: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
7: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
6: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
9: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153 ezer forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
10: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt.
11: www.plazmapont.hu. Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
12: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
13: Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton.
12: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
14: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
15: A kocsi kulcs.
14: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk. SKT.
1: Ez reklám volt.

0: Mindjárt 3:40 van. Itt a Rádió 88-ban pedig már is jöjjön a szülinapos játékunk lezárása egy eredmény hirdetéssel, de előtte nézzük még meg, hogy kik is lettek egy évvel idősebbek mától.
1: Szülinapokhoz partner az év minden napján a Cukrászdiszkont.
0: Kis Andreát nevezték ma például elsőként, Dr. Dobó Anna Máriát másodikként, és akit még rajtuk kívül szülinaposként neveztek ma, ő egy feleség, akit hát szintén Dorinak hívtak, és szintén szülinapos, de a vezeték neve az nem érkezett meg. Muttyán György Roland, az 5 éves Marjanuc Martin, Vargariárt 31 éves lett még, Nyári Noémi is ünnepel, 21 éves lett Vörös Szabi, és Balogh Krisztián 30-al több, Apró Sárika pedig a kerek 10-et tölti a mai napon. Hát, akkor róluk tudom biztosan, hogy szülinaposok, de van valaki, akiről már azt is tudom, hogy torta nyertessé is avanzsálódott a játékunkban, méghozzá Bányai Cukrászda jóvoltából, az ő nevezése pedig így szólt: Csonkáré Rózsa B. Ibolyát köszönti V. Zsuzsa. Viszont sajnos nem sikerült Ibolyát elérnem korábban telefonon, de hát, ha azért nem sikerült, mert készíti a szülinapi menüt például a családnak, azért ez már egy mentő. Ettől függetlenül megy az SMS neki, hogy ő volt a mai nyertes, és a torta is repül majd a Bányai Cukrászdától, ha elmegy érte majd a cukiba.
2: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.
0: Boldog születésnapot kívánok neked is, hogyha éppen nem neveztek, jár a figyelem mindenkinek. Ez ügyben mondjuk ezt a figyelmet inkább elkerülnék a mai névnaposok, főleg közülük egy bizonyos Lőrinc is, meg egy bizonyos Viktor is most már, de hát megkapták ezt az elmúlt bő másfél évtizedben, most viszont még egyelőre szélcsendben, mint a Fall of the Flow dalában.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Rádió 88 hétvége, amihez ma is nyárias idő társul, akár 33 fok is lehet. Már hozom is a híreket, amiben arról is szó lesz, hogy milyen gondot okoznak a rollerek a vakok és gyengén látóknak.
1: Dani!
2: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
0: Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is balesetveszélyes, mert a nem látók könnyen áteshetnek rajtuk, ha pedig ki akarják az eszközöket kerülni, az csak a bicikli úton tehetik meg. Ballai Anna Mária, a vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesületének elnöke arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket.
5: Hogy minél több ember meg tudja, megértse azt, hogy sokféle közlekedő van. Vannak idősek, vannak gyerekek, van, aki járókerettel megy, van, aki bottal, van, aki fehér bottal, van, aki biciklivel, vagy rollerrel, vagy busszal, de ez mindannyian el kéne, hogy férjünk egymás mellett.
0: Péntek este egymás után gördöltek végig a kamionok Hódmezővásárhelyen az Ady Endre utcán. A délmagyar.hu azt írta, a járművek a Sun City felé vették az irányt, ahol szeptember 4 és 6-a között kamionos találkozót tartanak. A rendezvény programjában kamionkiállítás és felvonulás is szerepel, így ennek résztvevőit láthatták az Ady Endre utcában nézelődők. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írták, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. És végül kevés zenekar tudja olyan látványosan összekötni a rock múltját és jelenét, mint a Hollywood Vampires. A banda szeptember 8-án lép fel a Papp László Budapest sportarénában. A zenekart olyan ikonikus előadók alkotják, mint Alice Cooper és Joe Perry, valamint Johnny Depp. A Supergroup bulija nem csak egy újabb állomás a koncertnaptárban, igazi időutazás a rock'n'roll aranykorába, legendás dalokkal, hatalmas energiával, és természetesen azzal a féktelen életérzéssel, amely mindig is a műfaj sajátossága volt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Az Anna fürdőjátékában egy páros belépő most a tét szeptember 26-ára a fürdő 130. évfordulójára szervezett programokra. Kiről kapta a nevét az Anna víz? A verzió Anna hercegnőről, B verzió Pacauer Dezső Anna nevű lányáról. Ezt írd meg nekem a neveddel együtt SMS-ben 10:30.

Ez volt a Dajdaj Sakiráig Tonda, de hát nem nagyon lesz Dajdaj, hogyha belefutsz majd a trafiba Balázsán, ugye a szokott helyen a benzék után. Dávidnak köszi az infót, várom a tied is a 0-30-299-88-88-as mobilszámunkra, és Réma dalát pedig küldöm Dávidnak.

Ez a Rádió 88, az életünk része. Elindult az órával az Anna fürdő játéka most itt nálam, a nyeremény pedig nem más, mint egy páros belépő szeptember 26-ára a fürdő 130. születésnapjára szervezett programokra. Hát az van, hogy kérdezek egyeteket, válaszolni kell, ha jó válaszolsz, sorsolok, és egy valaki megkapja majd a helyes választ megküldők közül az előbb említett páros belépőt. Hát nem egy bonya a kérdés, főleg, hogyha tőzsgyökeres szegedi vagy, kiről kapta a nevét az Anna víz, A verzió Anna hercegnőről, vagy B verzió Pacover Dezső Anna nevű lányáról. 0-32-99-88-88, ide várom SMS-ben a helyes választ és a teljes nevedet természetesen. 10:30 körül pedig sorsolni fogok, majd aztán még az órában kiderül az is, hogy ki fog együtt ünnepelni szülinapot az Anna fürdőben, vagy szeptember 26-án, amely egyébként szeptember 6-án, vagyis holnap lesz majd kerek 130, csak csendben halkan mondom, de hát volt ott egy kis hupákó lesz, szóval lehet, hogy ezért nem a napján, hétvégén tartják, vagy nem tudom. Na, az biztos, hogy majdnem egyszer lehet szülinapos az Anna fürdő és Dua Lipa is, utóbbi augusztus 22-én ünnepelt, na meg hát korábban azt is megünnepelte, szerintem, hogy milyen jól sikerült a Barbie film és a hozzá készült dal is, a Dance the Night, na ez jön most itt nálunk a 88-ban.

0: Szeptember 1 óta, hogyha figyeltél, 9 és délután 5 között egy dal, csak egyszer játszunk le itt a 88-ban munkaidőben. Ez a dal lehetne kivétel, viszont annyira jó, de hát a szabály a szabály. Hozier, Take Me to Church-e az, hogyha nem ismerted volna fel, ez teljes hosszában jön majd egy kis ajánlós kitérő után. Bizony, bizony, Orsi dalával együtt.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.
2: Ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Salon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
6: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazma adásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
1: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
6: www.plazma.hu.
7: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More. Szeptember 11. Péntek este 7 óra. Téged is várunk!
8: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György 12 szám alatt.
9: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
10: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
9: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
11: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
3: Ez reklám volt.

Ez a Rádió 88 nyár búcsúztató hétvégéje, én Brunner Krisztián vagyok, hát már a nap is hamarabb megy, amúgy le nem csak korsinál, el sem hinni az ebbe, de már tényleg megyünk bele az őszbe. A top napnyugta ugye 8:30 után volt 4 perccel, még 2 hónapja. Ma meg a nap kérem szépen 19 óra 11 perckor fog lemenni, durva, hogy elvesztettünk 1 óra természetes fényt 2 hónap alatt. Na, amit nem vesztettem el, az a sok SMS, amit küldtetek nekem a játékra, ugye az Anna fürdő 130. születésnapját ünneplik majd szeptember 26-án. Erre a programra volt egy páros belépő, ma a némileg felújított Anna fürdőbe ugye nyereményként. A kérdés az volt, hogy kiről nevezték el ugye az Anna vizet, hát kiről másról, mint Pacauer Dezső lányáról, akit szintén Annának hívtak, és hát ez az úriember palackozta az Anna vizet is annon. Na hát akkor képzeletbeli doppergés, Agócsi Viktor a 0620359-es kezdetű telefonszámról írta meg helyesen többek között nekem a B választ, és ő is megy majd bulizni a programokra az Anna fürdőbe 26-án valakivel. Gratulálok, kedves Viktor, hívlak, írok meg minden majd, na de hát szintén nem egyedül teszi most oda magát azért a folytatásba, de ilyen kisem majd, hiszen Katy Perry-vel és Snow-val közösen elevenítik fel a régi nagy sikert az Inform.

0: 88.
1: Az életünk része.
2: I wear bandana.

0: Ez a Rádió 88 hétvége, ami felfrissülést hozhat a 33 fokos nyárias időben. Hidegfront okozhat azonban fejfájást az érzékenyeknek. Most jönnek a hírek, amiben a Somogyi Könyvtár programjairól is lesz szó.
1: Dani!
2: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Gazdag szeptemberi program kínálata várja a látogatókat a Szegedi Somogyi Könyvtár. A hónap kiemelt eseménye a kulturális örökség napjai, rendhagyó városi sétákkal, kiállításokkal és emlékkönyvtár bemutatóval. A kutatók éjszakáján a robotok érzékelését lehet felfedezni, szeptember végén pedig őszi könyves piknik várja a fiatalokat a Nyugi Kertben. Szutori Szabolcs rendezvényszervező elmondta, egész hónapban számos könyvbemutató, előadás, koncert, kiállítás és gyermekprogram közül választhatnak az érdeklődők.
1: Jön majd hozzánk szeptember 18-án megint Zéti kutya, akit nagyon szeretnek a gyerekek, hiszen nagyon figyelmes hallgatóság. Szereti, hogyha felolvasnak neki, ez egy kettő az egyben program, lehet simogatni és a kutyát, de szereti, hogyha hangos felolvasást hallhat és a gyerekek próbálkozhatnak, tanulhatnak felolvasni.
0: A Mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen. Az

0: valamint a tervek szerint az egykori Oszmán Birodalom mai utódállama, Törökország történészei is részt vesznek. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra programmal kapcsolatban, értesült a Telex. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta volna a kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. És végül már csak nem 800 ezeren látták a tavaly júniusban megnyílt Ozzy Osbourne Working Class Hero elnevezésű ingyenes kiállítást a Birminghami Múzeumban. A tárlat számos edekén, fotón és videón keresztül mutatja be Ozzy életét a birminghami kezdetektől a világsztárságig. A különböző díjak és elismerések mellett néhány eredeti arany és platina lemez is megtekinthető, július 1-től pedig az a trón is látható, amelyen az énekes a búcsú koncertjén ült. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 3 napig tombolt a nagy londoni tűzvész az 1600-as években, ami annó pont ezen a napon ért véget. Hát kicsiben, de volt belőle részünk tűzben azért Szegeden és a környékben is nemrég teljesen veszélytelenül, viszont most a Hypnotized-dal hozzuk tűzbe az órát Purple Disco Machine-től. 8-ban, 8!

0: Még egy kerti parti, még egy strandolás, még egy terasz.
1: És még egy hétvége Szeged kedvenc nyári zenéivel.
2: Nyárzáró hétvége.
1: A Rádió 88-ban.

Kávé most pont ilyen lájtosan pörgős lehet a hangulat is a partfürdőn, ahol most éppen a halászlé főzős halfesztivál zajlik. Ez volt Otto Naustól a Million Voices, ez a Rádió 88, hétvégén pedig Brunner Krisztián vagyok. Hát a nyárbúcsúztató hétvégéhez pedig a nyárbúcsúztató zenék mellé hozzátartozik egyébként ez a rendezvény is, ugye hagyományosan szeptember első hétvégén. Egyébként az jutott eszembe, hogy elnézve ezeket a több száz éves hagyományokat és ellentéteket, hogy vajon van-e olyan bátor jelentkező vagy résztvevő ott, aki egy szegedi halászléfőző versenyen mondjuk bajai halászlével indul, hát nem tudom, de erről nekem például most az jutott eszembe, hogy mondjuk tegyük fel Fradi Dukkerként zöld-fehérben tetőtő talpig, beülsz például egy Fradi Újpest meccsen a lila-fehérek közében, elcseszted a jegyvásárlást meg a szektort. A folytatást már nem gondolom hozzá, de hát Szeged például az egy elfogadó város. Szerintem ízlik majd a bajai halászlé is a partfürdőn ma, ha valaki ilyet főz, csak hát próbáltam el vicceskedni a dolgot. Aki pedig mondjuk legalább akkora örömmel írta meg ezt a most következő dalt, mint amekkora örömmel veszi át majd valaki a győztesnek járó oklevelet ma a halászlé főzőnő, nem más, mint Adél, bár ő nem a sikeres halászlének örült ekkor, azt tegyük hozzá, hanem annak, hogy megszabadult az exétől végre. A Send My Love szól most erről a folytatásban, itt a 88-ban.

0: Ez volt Tóth Anditól a júniusban, ez pedig a nyárbúcsúztató hétvége itt a 88-ban. Ő aludni szeretne a nyáron, de az Ózó csapata viszont nem fog aludni majd. Vagy Martin Solveigék sem fognak aludni a folytatásban majd a hírekig az ajánlatok után. A Hello érkezik tőlük.
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élmény. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
10: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
11: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 43 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
12: Egy az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
13: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
14: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
15: Köszöntjük a szivattyúk világában. Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex Viz szivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket. Zákai Szék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
16: Jég a pohárban, lime a ginben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
17: A kocsi kulcs.
16: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk, SKT.
3: Ez reklám volt.

Annyi hete megy már a zenei tesztünk a Rádió 88 felblapján, hogy fogalmam sincs, hogy például Lady Gaga és Bradley Cooper megmérettette már magát rajta. Minden esetre a Shallow-t hallottad most itt a 88-ban tőlük. Aktuálisan 20 darra ismét ráfőelhet szám szerdától már, és nyeremény is van, hogyha veszed a fáradtságot, hogy segíts nekünk ugye a zenei palettánkat frissíteni. Méghozzá ezen a héten is páros belépőt sorsolunk ki a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Valamiért egyébként nagyot megy a retro. Hát ez egy ilyen világ, de ugye azt hiszem egyébként, hogy még a tiniknél is hódítanak a régebbi dalok a közvéleménykutatásunkon, meg Alex Warren is azért hódít náluk, bár ő azért nem egy régi bútor darab. Hódításának sikere pedig az érzelmi húrok pengetése, amit meg is tesz most az Ordinary-ben a folytatásban itt a 88-ban.

0: 88.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben menny dörög az ég. Sok falevél zúgja el,

0: Ma se feledkezz meg a folyadékpótlásról, mert 33 fokot is mérhetünk Szegeden. A Rádió 88 hétvégében rögtön jönnek a hírek, ahol arról is szó lesz, hogy több autó is kigyulladt a városban.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
0: Több személyautó is kigyulladt Szegeden a Cibula utcánál. A katasztrófavédelem szerint a tűz két faházat is elért. A Szegedi és a Hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. Az esethez tartanak a ruzsai hivatásos tűzoltók is. Már lehet jelentkezni a SZAB STE tudományos díjpályázataira. A díjak a tudomány iránt érdeklődő középiskolásoknak és a 35 év alatti fiatal kutatóknak kínálnak lehetőséget a bemutatkozásra. A középiskolások több mint 150 kutatási és alkotói témából választhatnak, a mesterséges intelligenciától a klímaváltozáson át a művészetekig. A legjobbak az STE több képzésén felvételi többletpontokat is kaphatnak. A legfeljebb 35 éves fiatal kutatók csak nem 400 témában pályázhatnak. Hofmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke a pályázatok leadásának határidejét ismertette.
3: A pályázatok már közzétételre kerültek, tehát ezeket megjelentettük. Több oldalon olvasható a pályázati kiírás legrészletesebben a Szegedi Akadémiai Bizottság honlapján, és a pályázatokat szeptember 25-ig várjuk.
0: Gyermekvédelmi diagnózis címmel tanulmány készült a gyermekvédelem helyzetéről az intézményrendszer hónapok óta tartó átvilágítása, az intézménylátogatások, dokumentumok elemzése és anonim dolgozói elbeszélések nyomán, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a tanulmányt hamarosan nyilvánosságra hozzák. Gyurkó Szilvia, a tárca gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára arról beszélt, hálásak, hogy a kormányzat reagált a gyermekvédelem terén az elmúlt hónapokban feltárt súlyos problémákra.
4: Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy be tudjuk mutatni, hogy milyen helyzetben vettük át a gyerekvédelmet, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a kormány meghallotta ezeket a jelzéseket, hogy milyen elképesztően nagy a probléma a gyerekvédelmen belül.
0: És végül a gyaloglás többek között a szív- és érrendszer, az izmok, az ízületek és a mentális egészség szempontjából is előnyös lehet, rendszeresen végezve pedig egyes krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez is jelentősen hozzájárulhat. A pozitív egészségi hatások eléréséhez érdemes hetente legalább 150 percet közepes intenzitású mozgásra, például tempós gyaloglásra szánni. Vizsgálatok szerint a heti 5 napon át végzett napi 20 perces gyaloglás kevesebb betegséggel töltött napokat eredményezhet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Kedd után visszakapjuk majd végre a Széchenyi teret, elvileg az az ígéret, bár a teljes birtokba vitere válni kell, reméljük azért az új parkolófestések szélesebbek lesznek. Küldöm ezt a jó kis dalt Felix Jéntől és Jasmine Thompsontól a kivitelezőknek, köszönet képpen a munkájukért.

0: Még egy kerti parti, még egy strandolás, még egy terasz.
1: És még egy hétvége Szeged kedvenc nyári zenéivel. Nyárzáró hétvége. A Rádió 88.

0: egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Hey, it's Teddy Swims.
0: Rádió 88. Az életünk része.

Ez a Rádió 88 az életünk része. Tele a város is a belváros, ugye, főleg mostanság. Csak mondanám, hogy eddig se, most se, meg ezután sem lehet a Kárász utcán, meg a Széchenyi téren rollerezni, meg biciklizni. Minden csak tolva szabad ugye használni. Hát nyilván elég baleset veszélyes azért a sétálutcán ezekkel a közlekedés. Amit pedig nagyon hiányoltam én is eddig, az az ellenőrzés volt ez ügyben. Most viszont már ez a hiányi érzetem is megszűnt, mert végre a közteresek elkezdték büntetni a szabálytalankodó bringásokat, meg a rollereseket is. Hát lehet ezért morgolódni, de hát igazuk van, azért tegyük hozzá szépen csetbe, mondjuk. Hát nem nagyon tudom az ilyenkor kiszabható bírság tételeket, de hallottam már 47 ezres csekkről is. Ezt azért túlzásnak tartom már én is, nem tudom, hogy ez hogy jöhetett össze. Harry Styles esetében is röködtek már azért a bírságok, amúgy az élete során, bár ő inkább parkolási bírságokat szeret össze, meg szabálytalan parkolásért is kapott már csekket. Szerintem, hogyha valaki, akkor ő azért ki tudja ezeket fizetni. Például a Little Talking bevételeiből, amit most indítok neked.

0: A dalami bevételeit tekintve nagyon jó rabére büszkélkedhet, egy repülő út során írta meg ezt az alapot David Guetta, a Flo Rida-nak meg egy nap sem kellett a szöveghez, ez szólt az előbb. A One Republic dala már nehezebb szülés volt, ehhez 3 hónap kellett Ryan Tedernek, ez a dal is mindjárt jön. Shepherdon viszont egy egész évig kocsottak Good Luck Baby-ben, ezt is lejátszuk neked majd mindjárt.
1: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
3: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
6: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
7: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
1: Ez reklám volt.

Na, nem az aranyásokról szólt Kangszék dala, This Girl az előbb itt a 88-ban, hanem pont az olyan csajokról, akiknek a szerelmét ugye nem lehet drága ajándékokkal megvásárolni, mondjuk én pont az ellenkezőjét tapasztalom ennek, de hát örülök, ha itt vagy te is, aki nem ilyen aranyású vagy, és hallgatod a 88-at. Én Brunner Krisztián vagyok, és egyik tartott a mai menet nálam, egyután majd átveszi a stafétát Bűte Zsolti, aki hát nem keveset vállalt magára, mint hogy egészen éjfélig végig kíséri a napodat. Na hát akkor találkozom majd akkor velem a jövő héten, neked pedig sok boldog Zsolti mellé, sok boldog Hugolt, Imel Angelt és Ultra Nétet is kívánok, hiszen tőlük forog most a Moving to the Sun, a folytatás.

0: Időnként megélénkül a szél Szegeden, de így is 33 fok lehet a maximum. A Rádió 88 hétvégében mindjárt jönnek a hírek, ahol friss infókat hozok a Cibula utcai tűzről.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálintká Gergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része.

0: 13 személyautó és egy kis teherautó égett egy telephelyen a Szegedi Cibula utcánál szombat délelőtt. A katasztrófavédelem azt írta, a Szegedi, a Hódmezővásárhelyi és a Rúzsai hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral eloltották a tüzet. Az egységek a telephelyen álló bódéból kihoztak egy gázpalackot, amelyet visszahűtöttek. Személyi sérülésről nem érkezett információ. Az egészséges mozgást népszerűsítik kedden Szegeden. A fizioterápia világnapja kapcsán már második éve szervez a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága olyan programokat, amik az ülőmunkát végzőknek, az időseknek, vagy akár a mozgáskorlátozottaknak is segítséget jelenthetnek az egészség megőrzésében. Rónyai Edit, a társaság vezetőségi tagja hozzátette, a programok végén személyes konzultációra is lesz lehetőségük a résztvevőknek.
1: Ugye ezek mind ingyenes szakmanépszerűsítő és egészségmegőrző edukációs programok, de előregisztrációhoz kötött, és tulajdonképpen a kezdeményezés célja az volt, hogy laikusként könnyebb legyen eldönteni, mikor milyen probléma kezelésében tud segítséget nyújtani egy gyógytornász fizioterapeuta.
0: Szeptember 27-én egész nap elérhetetlen lesz a Persej szolgáltatás az OTP telefonos applikációjában és internetbankjában. A pénzintézet közölte, a Persej egy olyan funkció, amellyel az ügyfelek félretehetik pénzüket egy kitűzött cél elérése érdekében. Képes arra is, hogy vásárlásaink összegét felkerekítse, a különbözetet pedig félretegye egy kiválasztott Persejbe. Szeptember 27-én azonban ezek a funkciók szünetelni fognak. És végül egy kerítésbe szorult őzet mentettek a tűzoltók Budapesten. A 12. kerületbe a Bükkös útra riasztották őket, mert az állat a kovácsolt vaskerítés részei közé szorult és nem tudott kiszabadulni. A második kerületi hivatásos tűzoltók a legnagyobb gondossággal szabadították ki az állatot, ami szerencsére megúszta kisebb felületi sérüléssel. Mikor szabadon engedték, rögtön beszaladt az erdőbe.
2: Szia, Bandi!
3: Második egyes jelenti, az őzött feszültvágó segítségével a kerítésből kiszabadítottuk. Az ős felületi hámsérüléseket szenvedett, így az erdőbe elszaladt, a kerítést visszaegyengedték.
0: A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez a nyázáró zenék hétvégéje itt a Rádió 88-ban. Nagyon szép szombat délután kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok. Töltsük együtt a következő néhány órát. Biztos, hogy jól fognak jönni a programjaid mellé Szeged kedvenc zenéi. Most jön Miles Smith és a Drive Safe.

Szombat délután is csak Szeged kedvenc zenét hallod, ez a Rádió 88 az életünk része. Információim szerint a Kossuth-Lajos sugárúton az Izabella híd lábánál baleset történt korábban, valamint az M5-ösön is a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás autó csomópontjánál, ott 2 kilométeres a tollódás. Ha van hasznos infód és fontos infód az utakról, akkor írd meg kérlek a 32998888-as számra. Most jön a Coldplay dala, A Sky Full of Stars.

0: Say My Love, Szolt Kaigo dal, ez a Rádió 88 az életünk része. Szeptember első hétvégéje van, és talán nincs is jobban passzoló dal, mint az Earth, Wind & Fire zenéje, ami rövidesen érkezik. Ez lesz a szeptember, előtte pedig Miley Cyrus énekel, a Flower című dal fogom játszani tőle. A változatos zenék hétvégén is garantáltak itt a Rádió 88-ban, ráadásul rövidesen azt is elmondom, hogy milyen kikapcsolódási lehetőségek várnak.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
5: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed, a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
6: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
7: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
6: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
7: www.plazmapont.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: 29.990 forint helyett, most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
11: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
10: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
12: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Gyert, közösség, szórakozás!
13: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a cappella együttesével a 18. Full Moon a cappella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
5: Jég a pohárban, lime a gymben, rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
14: A kocsi kulcs.
5: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk, SKT.
15: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu. Vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
1: Ez reklám volt.

0: kell, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk.

Raf Cameron énekelt, ez volt a Too Much itt a 88 hétvégében, jó programokból és jó zenéből soha nem elég. Most elmondom neked, hogy milyen kikapcsolódási lehetőségeket gyűjtöttem össze. A mai naptól 5 órás lesz a Klub 88, ami azt jelenti, hogy 7 órakor kezdődik már a műsor. Jövő pénteken pedig Campus Gólya Party lesz a Rádió 88 DJ-kkel, Timóval, Corvinnal és Pita Lonerrel, mindezt el szeptember 11-én. A PIK Arénában ma este 6 órakor kezdődik az OTP-ban PIK Szeged Eto mérkőzés, a Tiszadokkon 11 órától Csajok a csúcson buli lesz, a Városi Rock Klubban este 8 órától a Híd túl messze van, és Last Brass koncertek lesznek, a Bárkában pedig éjféltől Niki Bellucci áll a keverőpult mögé.

0: megvalósítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88.

0: Rádió 88 hétvégében, de a kinti hőmérséklet nem épp ehhez igazodik. 33 fokot is mérhetünk ma Szegeden. Most jönnek a hírek, ahol egy újabb tűzesetről is lesz szó.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv, és...
1: Rádió 88, az életünk része. Ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része.
0: Egy erdős rész ég Szegeden, a régi postaút, a Tengely utca és a felvidéki sor melletti külterületen. A szegedi, a makói, a csongrádi hivatásos és a subassai önkéntes tűzoltók mellett a szentesi és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók víz szállítója is a helyszínre érkezett. Az egységek 4 vízsugárral oltják a lángokat. Munkájukat 3 erőgép segíti a helyszínen. Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is balesetveszélyes, mert a nem látók könnyen áteshetnek rajtuk, ha pedig ki akarják az eszközöket kerülni, az csak a bicikli úton tehetik meg. Ballai Anna Mária, a vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesületének elnöke arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket.
5: Azt szeretnénk, hogy minél több ember meg tudja, megértse azt, hogy sokféle közlekedő van. Vannak idősek, vannak gyerekek, van, aki járókerettel megy, van, aki bottal, van, aki fehér bottal, van, aki biciklivel, vagy rollerrel, vagy busszal, de ez mindannyian el kéne, hogy férjünk egymás mellett.
0: Elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben mintegy 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetika miniszter. Kapitány István ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tarthitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. És egy úriember munkája soha nem ér véget. Elstartolta a Theo James nevével fémjelzett Úriemberek második évada. A folytatás, mint ahogy elődje, egyből letarolta a Netflixet világszerte, és itthon is a legfelkapottabb tartalmak között landolt, úgy rárepült az ország. Az izgalmas finálét követően pedig már az is biztos, hogy jön a folytatás, ugyanis bekérte a streaming óriás a harmadik évadot is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Nagy Ági, köszi a híreket, ebben az órában is hozok neked friss közlekedési információkat Szeged útjairól, én Büta Zsolt vagyok, szép szombat délután kívánok neked, most jön Cyril Dala, a Stumbling In, itt a nyárzáró zenék hétvégéjén.

Honeybeast és Daniel Fi dalát hallottad, ez volt a Bárcsak lennék, ez a Rádió 88 az életünk része, és hogyha te is lennél mondjuk zenei kurátor itt a Rádió 88-ban, akkor megteheted, hogy szavazol, és kitöltöd a zenei tesztünket, amit a Rádió 88.hu per zene oldalon találsz, minden héten frissül egyébként, 20 dalt szoktunk feltölteni 20 másodpercben, hogyha ezt megteszed még ezen a héten, akkor te is nyerhetsz egy páros belépőt a Budapesti 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Itt a 88-ban egy újabb szegedi kedvenccel megyünk tovább, jön az Imagine Dragons és a Bad Liar.

0: hanghangosítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88, az életünk.

0: Remélem te is jól vagy, szombat délután David Guetta és Bibi Rexa zenét hallottad, ez volt az I'm Good, itt a 88 hétvégében. Mindjárt jön a 2026-os év nagy dobása a Tame Impalától. Na és nem maradhat ki a sorból Pharrell Williams és a Daft Punk közös zenéje sem, a Get Lucky itt a 88 hétvégében. Ma este 7 órától is érdemes a 88-at hallgatni, hiszen jön a Klub 88 5 DJ-vel, 5 mixel itt a Rádió 88-ban.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
8: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
9: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
10: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
9: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan. Spórolj okosan!
11: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
2: Köszöntjük a szivattyúk világában! Agrofluvius Kft. Szivattyúk, csőbúvár szivattyúk, felszíni szivattyúk és frekvenciaváltók kis és nagy kereskedelme. A Cortex vízszivattyúk elsődleges magyarországi forgalmazója. Kérjen ajánlatot, vagy keressen bennünket! Zákányszék, Dózsa György út 33, agrofluvius.com.
3: Ez reklám volt.

Jelenleg szerencsére minden csendesnek tűnik Szeged útjain, de hogyha van valami fontos, amit megosztanál velem, akkor írj vagy hívd a 32998888 a számot. Egyébként volt balesetből ma bőven elég, és tűzből Szegeden és környékén. Itt a 88-ban egy újabb szegedi kedvenccel megyünk tovább, jön Jude Law és a Spanom.

0: Igaz, most még nyárias meleg van, de ha éjszakába nyúló programot tervezünk, akkor jó tudni, hogy hajnalban 16 fokig hűl a levegő. Holnap egyébként is hűvösebb lesz, napközben 27 fokra számíthatunk. Itt a Rádió 88 hétvégében most jönnek a hírek, amiben a Somogyi Könyvtár programjairól is lesz szó.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
2: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
1: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
2: Check this out. Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
1: Itt kezdődik.

0: Gazdag szeptemberi program kínálattal várja a látogatókat a Szegedi Somogyi Könyvtár. A hónap kiemelt eseménye a kulturális örökség napjai, rendhagyó városi sétákkal, kiállításokkal és emlékkönyvtár bemutatóval. A kutatók éjszakáján a robotok érzékelését lehet felfedezni, szeptember végén pedig őszi könyves piknik várja a fiatalokat a Nyugi Kertben. Szutori Szabolcs rendezvényszervező elmondta, egész hónapban számos könyvbemutató, előadás, koncert, kiállítás és gyermekprogram közül választhatnak az érdeklődők.
1: Jön majd hozzánk szeptember 18-án megint Zéti kutya, akit nagyon szeretnek a gyerekek, hiszen nagyon figyelmes hallgatóság. Szereti, hogyha felolvasnak neki, ez egy kettő az egyben program, lehet simogatni és a kutyát, de szereti, hogyha hangos felolvasást hallhat és a gyerekek próbálkozhatnak, tanulhatnak felolvasni.
0: Posztumusz jelölték Barta Lászlót, az Algyői Halászcsárda vezetőjét az idei Gundel Károly díjra. Az elismerésre egyik kollégája Takács Tamás terjesztette fel. A jelölést elfogadta, visszaigazolta a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. A Gundel Károly díjat a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják évente legfeljebb hárman. Az ipartestület a díjazottak nevét minden évben Gundel Károly születésnapján, azaz szeptember 23-án a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban hozza nyilvánosságra. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy hónapok óta tárgyalnak az EU intézményeivel egy olyan új magyar szabályozásról, amely hatékonyan védi Magyarország és az Európai Unió külső határát, és megfelel az uniós jognak is. És végül kevés zenekar tudja olyan látványosan összekötni a rock múltját és jelenét, mint a Hollywood Vampires. A banda szeptember 8-án lép fel a Papp László Budapest sportarénában. A zenekart olyan ikonikus előadók alkotják, mint Alice Cooper és Joe Perry, valamint Johnny Depp. A szuper

0: hirtelen életérzéssel, amely mindig is a műfaj sajátossága volt. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ebben az órában is érdemes a 88-at hallgatnod, hiszen változatosságból biztos, hogy nem lesz hiány. Játszani fogom Shakirától a Hips Don't Lie, de itt lesz majd Dash és Young Fly közöse is a Pannonia. Most pedig jön a Jonas Blue dala, a Perfect Strangers.

0: Summer in the City, ez volt Joe Cocker dala itt a 88 hétvégében. Ha teheted, akkor használd még ki ezt a jó időt. Mindjárt jön a Hősöktől a Maradok Benn. Előtte pedig meg fog szólalni Olivia Rodrigo dala, és ez a Drop Dead itt a 88-ban. Ilyen változatos kínálat miatt érdemes szombat délután is a 88-at hallgatni. Én Büte Zsolt vagyok, jönnek egymás után Szeged kedvenc zenéi.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csap le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
7: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
8: A kocsi kulcs.
7: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk, SKT.
9: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
10: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
9: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt.

Hősök dalát hallottad itt a 88 hétvégében, ez volt a Maradok Benn, de hogyha teheted, akkor ne maradj benn, hanem menj ki egy kicsit mocorogni, sportolni, sétálni egy nagyot, vagy éppen a Móra Parkba kikapcsolódni a barátaiddal. Itt a Rádió 88-ban este 7 órakor jön a Klub 88, az első órában DJ Tani Mixét hallhatod, utána pedig 4 DJ követi az ő szettjét. Gadjo és a So Many Times a folytatásban itt a 88-ban.

0: Egy hideg front miatt hűvösebb idővel zárjuk a hetet Szegeden. Az előrejelzések szerint hajnalban 16, napközben 27 fok várható. Itt a Rádió 88-ban most jönnek a hírek, amiben egy bravúros őzmentésről is szó lesz.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.

0: jelentkezni a SZAB STE tudományos díjpályázataira. A díjak a tudomány iránt érdeklődő középiskolásoknak és a 35 év alatti fiatal kutatóknak kínálnak lehetőséget a bemutatkozásra. A középiskolások több mint 150 kutatási és alkotói témából választhatnak, a mesterséges intelligenciától a klímaváltozáson át a művészetekig. A legjobbak az STE több képzésén felvételi többletpontokat is kaphatnak. A legfeljebb 35 éves fiatal kutatók csaknem 400 témában pályázhatnak. Hofmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke a pályázatok leadásának határidejét ismertette.
1: A pályázatok már közvetítésre kerültek, tehát ezeket megjelentettük. Több oldalon olvasható a pályázati kiírás legrészletesebben a Szegedi Akadémiai Bizottság honlapján, és a pályázatokat szeptember 25-éig várjuk.
0: Jelölteket lehet javasolni a Vásárhelyi Művészeti Díjra. Az önkormányzat október 15-ig várja az ajánlásokat. A kitüntetést azok a magánszemélyek és közösségek kaphatják, akik a magyar kultúra fejlesztésében és terjesztésében, a magyar nyelv ápolásában, a magyar nemzet és nyelv fennmaradásáért folytatott munkában kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az elismerést 2020-ban alapította a Hódmezővásárhelyi önkormányzat, miután a Bessenyei Ferenc díj névhasználatát a színész úriás özvegye visszavonta. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írták, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. És végül egy kerítésbe szorult őzet mentettek a tűzoltók Budapesten. A 12. kerületbe a Bükkös útra riasztották őket, mert az állat a kovácsolt vaskerítés részei közé szorult és nem tudott kiszabadulni. A második kerületi hivatásos tűzoltók a legnagyobb gondossággal szabadították ki az állatot, ami szerencsére megúszta kisebb felületi sérüléssel. Mikor szabadon engedték, rögtön beszaladt az erdőbe. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ha Szeged útjain közlekedsz és látsz valami fontosat, amit megosztanál a 88 hallgatóival, akkor írja 32998888 a számra. Ebben az órában The Weeknd dalát is hallhatod, most pedig jön BB Rexa és Faithless, valamint a New Religion. 88.

Eric Prydz és a Piano szólt itt a 88 hétvégében. A következő hírem sajnos nem lesz olyan kellemes, mint egy őszi esti zongorajáték, de fontos, hogy tudj róla, ugyanis szeptember 7-től, hétfőtől lezárják a Bajai úti vasúti átjárót, az autók és a buszok is el lesznek terelve, úgyhogy ez okozhat nagyobb dugókat is. Nálunk szépen sorban jönnek egymás után Szeged kedvenc zenéi, hallhatod majd Calvin Harris-től a Blessing című zenét, előtte pedig Shawn Mendes énekel.

0: Kovalszky meg a Vega és Horváth Tamás dalát hallottad itt a 88 hétvégében, ez volt a Fehér Holló, azonnal jön egy újabb szegedi kedvenc Natasha Bedingfieldtől. Ez lesz majd az Unwritten, de erre még egy kicsit várnod kell, hiszen előtte Zara Larsson is énekelni fog, mégpedig a Lush Life-ot fogom tőle játszani. A 2027-es Grammy díjátadón a legjobb új előadóként jelölnék Zara Larssont, ami nem nagyon tetszik neki, hiszen ez semmisé tenni az elmúlt 13 év munkáját, ami érthető, a hangja viszont nem változott, rövidesen őt hallhatod majd. 88.
1: Dani.
2: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
6: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
7: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
8: Most kezded a sulit Szegeden, vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Indulj lendületből! Cube és Stevens Premium bringák egy helyen, a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
12: Szeptember 6-án vasárnap, szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldog asszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
13: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
14: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. Csillagautósiskola.hu.
4: Ez reklám volt.

Sasha Bedingfield dalát hallottad, ez volt az Unwritten. Ez a Rádió 88 az életünk része, te is lehetsz a zenei szerkesztőnk, hogyha kitöltöd a zenei tesztünket a radio88.hu/zene oldalon. Minden héten szerdán 20 dal töltünk fel 20 másodpercben, ráadásul, hogyha ezen a héten kitöltöd ezt a zenei tesztet, akkor egy páros belépőt nyerhetsz a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Most jön Amelia Lily és a You Bring Me Joy, pár szegedi kedvenc után pedig érkezik Nagy Ági a hírekkel és az időjárás jelentéssel.

0: Hűvösebb idővel zárjuk a hetet Szegeden. Hajnalban 16, délután 27 fok lehet a maximum. A Rádió 88-ban hamarosan jönnek a hírek, ahol arról is lesz szó, hogy nyomoz a rendőrség a gondos óra miatt.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Az egészséges mozgás népszerűsíti kedden Szegeden. A fizioterápia világnapja kapcsán már második éve szervez a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága olyan programokat, amik az ülőmunkát végzőknek, az időseknek, vagy akár a mozgáskorlátozottaknak is segítséget jelenthetnek az egészség megőrzésében. Rónyai Edét, a társaság vezetőségi tagja hozzátette, a programok végén személyes konzultációra is lesz lehetőségük a résztvevőknek.
7: Ugye ezek mind ingyenes szakma népszerűsítő és egészségmegőrző edukációs programok, de előregisztrációhoz kötött, és tulajdonképpen a kezdeményezés célja az volt, hogy laikusként könnyebb legyen eldönteni, mikor milyen probléma kezelésében tud segítséget nyújtani egy gyógytornász fizioterapeuta.
0: Felújítás miatt hétfőtől lezárják a Kálvária sugárúti vasúti átjárót szeptember 16-ig. A munkálatok alatt a villamos vasúti keresztezését is kicserélik, ezért több szegedi vasút és buszjárat menetrendje, valamint a 3F villamos közlekedése is módosul. A közúton közlekedők két terelő útvonallal számolhatnak, az egyik az 55-ös főút, 502-es főút, 5408-as út, 5-ös főút, Vásárhelyi Pál utca, a másik pedig az 55-ös főút, Móravárosi körút útvonal. A MÁV azt kéri, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a terelésekről. Hűtlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondos óra programmal kapcsolatban, értesült a Telex. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta volna a kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. És egy úriember munkája soha nem ér véget. Elstartolta a Theo James nevével fémjelzett Úriemberek második évada. A folytatás, mint ahogy elődje, egyből letarolta a Netflixet világszerte, és itthon is a legfelkapottabb tartalmak között landolt, úgy rárepült az ország. Az izgalmas finálét követően pedig már az is biztos, hogy jön a folytatás, ugyanis bekérte a streaming óriás a harmadik évadot is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ennek a hétvégének a mottója talán az lehet még, hogy érdemes kihasználni a jó időt, amit tehetjük, és a szabadban lenni. Én Büte Zsolt vagyok, azonnal játszani fogom Taylor Swift dalát, előtte pedig érkezik Tiesto és Eva Max közöse, a The Motto.

Style Cruise és a Break Your Heart volt, ez a 88 hétvége Szeged kedvenc zenével. Hétfőtől dugókra számíthatsz, hogyha a Bajai úti vasúti átjáron szeretnél átkelni, ugyanis ott nem fogsz, 10 napig lezárják az autós és a buszos forgalom elől, el fogják terelni tehát a forgalmat. Ilyen hasznos információkért pedig érdemes folyamatosan a 88-at hallgatni, ahol jön Justin Timberlake és a Mirrors.

0: Wireless hatalmas bulit csinált idén a színen a partfürdőn, ez volt a Nem hiszek című dala itt a 88-ban, ahol mindjárt jön az ATB dala is. A Klub 88-ra fogunk hangolódni ezzel a dallal, itt a 88 hétvégében jön majd az EPM, előtte pedig a Coldplay zenéjét is hallhatod We Pray címmel. A Klub 88 mostantól szombatonként 5 órán keresztül szólít a Rádió 88-ban, 7 órakor DJ Tani mixével kezdünk.
1: Dani.
2: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
6: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az Auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
7: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza autómosó.
8: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Ez reklám volt.

A Rádió 88-at hallgatott Szeged kedvenc zenével a Red Bull Pilvaker dala szólt, ez volt a szeptember végén, most pedig elmondom neked, hogy milyen programok várnak Szegeden. Ma este 7 órakor indul a Klub 88 itt a Rádió 88-ban, jövő héten pénteken pedig 7 órától a kampuszban. Gólyaparti lesz a Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával. Timo Korvin és Peter Lohner áll majd a keverőpult mögé. A PIK Arénában mindjárt kezdődik az OTP-kban PIK Szeged Eto mérkőzés. A Tiszadokkon 11 órától Csajok a csúcson parti lesz. A Bárkában éjféltől Niki Belucci áll a keverőpult mögé. A Thunder Clubban pedig éjféltől Techno House matiné vár. Én pedig szuper szegedi kedvencekkel várlak a hírekig és az időjárás jelentésig. Büta Zsoltot hallod, jön egy Csirendala, a Szafír.

0: Végre nem lesz kánikula Szegeden, de sajnos az esőre még mindig várni kell. Napsütéses időnk lesz a hét utolsó napján, 27 fok lehet a maximum. Most jönnek a hírek a 88-ban, ahol Ozzy Osbourne-ról is ejtünk pár szót.
1: Erre nagyon buliztunk.

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88.

0: Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is balesetveszélyes, mert a nem látók könnyen áteshetnek rajtuk, ha pedig ki akarják az eszközöket kerülni, az csak a bicikliúton tehetik meg. Ballai Anna Mária, a vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesületének elnöke arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket.
1: Azt szeretnénk, hogy minél több ember meg tudja, megértse azt, hogy sokféle közlekedő van. Vannak idősek, vannak gyerekek, van, aki járókerettel megy, van, aki bottal, van, aki fehér bottal, van, aki biciklivel, vagy rollerrel, vagy busszal, de ez mindannyian el kéne, hogy férjünk egymás mellett.
0: Péntek este egymás után gördültek végig a kamionok Hódmezővásárhelyen az Ady Endre utcán. A délmagyar.hu azt írta, a járművek a Sun City felé vették az irányt, ahol szeptember 4 és 6-a között kamionos találkozót tartanak. A rendezvény programjában kamionkiállítás és felvonulás is szerepel, így ennek résztvevőit láthatták az Ady Endre utcában nézelődők. Elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben mintegy 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s starthitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhet be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. És végül már csak nem 800 ezeren látták a tavaly júniusban megnyílt Ozzy Osbourne Working Class Hero elnevezésű ingyenes kiállítást a Birminghami Múzeumban. A tárlat számos edekjén, fotón és videó

0: keresztül mutatja be Ozzy életét, a birminghami kezdetektől a világsztárságig. A különböző díjak és elismerések mellett néhány eredeti arany és platina lemez is megtekinthető. Július 1-től pedig az a trón is látható, amelyen az énekes a búcsú koncertjén ült. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A nyári záporokat magunk mögött hagytuk, bár sokat nem kaptunk belőle idén, bízunk benne, hogy az ősz egy kicsit esősebb lesz, ez mindenkinek jó lehet. Ruzsa Magdi és a nyári zápor jön mindjárt, előtte pedig Jennifer Lopez és Pitbull dala fog szólni, jön az On The Floor. 88.
3: Say hello. Ja,

Fever Dreams volt Alex Warren dala, ez a Rádió 88, az életünk része. Töltsd ki ezen a héten is a zenei tesztünket, hogyha még nem tetted, amit a rádió88.hu/zene oldalunkon találsz, hiszen hogyha ezt megteszed, akkor nyerhetsz egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, de ez nekünk is jó, hiszen tudjuk majd, hogy milyen dalokat szeretsz. Az FL65 dala Blue egy igazi klasszikus lett a 90-es évek végétől, előtte Dua Lipa dalát hallod, ez a Training Season.

0: Hello, hello, ez a Rádió 88, az életünk része, a Glass Animals dalát hallottad, ez volt a Heat Waves. Elindult az iskola, úgyhogy jöhetnek majd az osztálytalálkozók is. Ahogy jöhet majd a Carson Coma dala is itt a 88-ban, előtte pedig Lady Gaga zenét fogom játszani. Ez lesz a The Dead Dance. Ez a zene egyébként a Wednesday című sorozathoz készült, ami bekerült az Emmy mezőnyébe a kiemelkedő zene és dalszöveg kategóriába.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

Osztálytalálkozó, énekelte a Carson Coma, ez a Rádió 88 az életünk része, ahol mindjárt indul a Klub 88 DJ Tanival, utána Damien, Kincsens, Gerix és Robi mixeit hallhatod egészen éjfélig itt a Rádió 88-ban.

0: melyik az a dal, amit sosem unsz meg?
1: Itt az életünk zenéi, online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Szeptember 1-től emeltük a tétet, az egy dolog, hogy a hét 6 napján mostantól 3 órás lesz a Klub 88, szombaton este 7 órakor kezdődik és éjfélig tart, azaz 5 DJ 5 1-1 órás mixét hallhatod. Szép estét vagy délután, nem is tudom mit kívánjak, én Büte Zsolt vagyok, a hírek és az időjárás jelentés után DJ Tani lesz a főszereplő.
2: Igaz, most még nyárias meleg van, de ha éjszakába nyúló programot tervezünk, akkor jó tudni, hogy hajnalban 16 fokig hűl a levegő. Holnap egyébként is hűvösebb lesz, napközben 27 fokra számíthatunk. Most jönnek a hírek, amiben a Somogyi Könyvtár programjairól is lesz szó.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó.

0: gazdag szeptemberi program kínálata várja a látogatókat a Szegedi Somogyi Könyvtár. A hónap kiemelt eseménye a kulturális örökség napjai, rendhagyó városi sétákkal, kiállításokkal és emlékkönyvtár bemutatóval. A kutatók éjszakáján a robotok érzékelését lehet felfedezni, szeptember végén pedig őszi könyves piknik várja a fiatalokat a Nyugi Kertben. Szutori Szabolcs rendezvényszervező elmondta, egész hónapban számos könyvbemutató, előadás, koncert, kiállítás és gyermekprogram közül választhatnak az érdeklődők.
1: Jön majd hozzánk szeptember 18-án megint Zéti kutya, akit nagyon szeretnek a gyerekek, hiszen nagyon figyelmes hallgatóság. Szereti, hogyha felolvasnak neki, ez egy kettő az egyben program, lehet simogatni és a kutyát, de szereti, hogyha hangos felolvasást hallhat és a gyerekek próbálkozhatnak, tanulhatnak felolvasni.
0: A Mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudományegyetemen. Az

valamint a tervek szerint az egykori Oszmán Birodalom mai utódállama, Törökország történészei is részt vesznek. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy hónapok óta tárgyalnak az EU intézményeivel egy olyan új magyar szabályozásról, amely hatékonyan védi Magyarország és az Európai Unió külső határát, és megfelel az uniós jognak is. És végül kevés zenekar tudja olyan látványosan összekötni a rock múltját és jelenét, mint a

A Hollywood Vampires. A banda szeptember 8-án lép fel a Papp László Budapest sportarénában. A zenekart olyan ikonikus előadók alkotják, mint Alice Cooper és Joe Perry, valamint Johnny Depp. A Supergroup bulija nem csak egy újabb állomás a koncertnaptárban, igazi időutazás a rock and roll aranykorába, legendás dalokkal, hatalmas energiával, és természetesen azzal a féktelen életérzéssel, amely mindig is a műfaj sajátossága volt. A Rádió 88

0: legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Yo! Yo! Mr. Me Anthem, them just ready for wheel off. Member. Tune again.

esetleg pörkösnek érzed az estét? Nem véletlenül DJ Tani 34 dalt szuszakol be az egyórás mixbe, ami 8 óráig tart. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és nagyon cuki volt, mert hogy kinézett a színre, természetesen felnőtt kísérettel, ugyanis ő még csak 11 éves, mindenhol benézett, odajött, meglátogatott mindenkit, és csak figyelte kicsit, de nagyon jó volt, nagyon figyelmes volt, és nagyon illedelmes volt. Itt a Klub 88-ban ebben az órában még rengeteg dal fog szólni, köztük Pitbull, James Hype és David Guetta.

DJ Tani mixét hallottad a mai Klub 88 első órájában itt a Rádió 88-ban. A kínálatom a következő 4 órára Damien, Kincses, Gerix és Robin, úgyhogy érdemes a 88-al tartani a folytatásban, és én Büte Zsolt vagyok.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál. Démi.

héttől már 5 órás a Klub 88 szombat esténként itt a Rádió 88-ban. DMA mixét hallod, úgyhogy garantált, hogy fel fogsz pörögni, hiszen ma is rengeteg rendezvény lesz és buli lehetőség a városban, úgyhogy igazán van okunk vidámnak lenni szeptember első hétvégéjén. Ez a Klub 88.

0: Vinnie Mixét hallottad, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és van még 3 óra műsorból, hiszen egészen éjfélig szól a Klub 88. Ma este ettől a héttől Kincses, Gerix és Robin, ez a kínálatom a következő 3 órára, tehát én Büta Zsolt vagyok, tarts velem a folytatásban is.
1: Szeged legnagyobb klubja, ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este itt kezdődik.
3: It's all yours.
1: Klub 88.
4: A lemezjátszóknál DJ

0: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Kincses.

0: Szeged legnagyobb klubja.
1: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
0: Az este itt kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál.

0: Szeged legnagyobb klubja.
1: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este így kezdődik. It's all yours.
1: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

Az este itt kezdődik. Klub 88.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.